0: This I was thinking.
1: Erre gondoltam.
0: While walking on the snow.
1: Amíg a hóban sétáltam.
2: O tom sem rozmýšľal, dok sem šetal po snegu.
0: Uphill.
1: Fel a hegyre.
2: Uzbrdo.
0: And counting. I was something counting, you know. What I was counting, can you tell me what?
1: És valamit számoltam, tudjátok mit?
2: Én ezt sem brojal, môžete mi reči šta?
0: You know what I was counting?
1: Tudjátok mit számoltam?
2: Znáte, šta sem brojal?
0: Tell someone.
1: Mondja meg valaki.
0: Stop. They said stop.
1: Stairs. They said stairs.
0: I was counting the drops of the sweating.
1: Az izzadság cseppjeimet számoltam.
2: Brojal sem kapljice znoja koje su mi padale s čela.
0: That's it. So I was counting the drops of the sweating and thinking of you.
1: Izzadság cseppjeimet számoltam és rátok gondoltam.
2: Tako sam ja brojao kapljice znoja i mislio na vas.
0: That what I am going to say you this time.
1: Hogy mit fogok most mondani?
2: Šta ću vam reći ove večeri?
0: This is one thing.
1: Ez egy dolog.
2: To je jedno.
0: Second, I had a beautiful story.
1: Másodszorban volt egy szép történetem.
2: Druga jedna lepa priča.
0: Afternoon, I was thinking of Guruji.
1: Délután Gurujira gondoltam.
2: Jedno popoldne sem razmišljao o Guruji.
0: And I asked him, what should I tell you?
1: És megkérdeztem, mit mondjak nektek.
2: I pitao sam ga, šta da im kažem ove večeri.
0: So Guruji told me,
1: Guruji azt mondta,
0: tell them this story and its meaning.
1: Hogy mondd el ezt a történetet és a jelentését.
2: I Guruji mi je rekao, ispričaj im tú priču i njeno značenje.
0: This story told Guruji in his satsang long ago.
1: Ezt a történetet Guruji egy satsangján nagyon régen mondta.
2: To je jedna priča, koju Guruji ispričal.

0: Hudson, you were there, so you can tell this story.
1: Azt mondta, hogy 66. július 3-án 11 órakor mondtam valamit a satsangon, hogy ezt a történetet mondd el.
2: Guruji mi jednostavno rekao, znaš, 11. jula na večer ispričao sam na satsangu tu priču, setićeš se, ispričaje.
0: And my computer is getting old.
1: És az én kompjúterem öregszik.
2: A moj kompjúter je počeo stariti.
0: That's all.
2: To je bilo sve.
0: He told me in 66.
1: Azt mondta 66-ban.
0: 3rd of July.
1: Július 3-án.
0: 11 o'clock evening.
1: Este 11-kor.
2: On je rekao
0: satsang in Mumbai.
1: A Mumbai satsangom.
2: On je samo rekao 3. jula 11. uveče satsang u Mumbaiju.
0: And I told a nice story you can tell today to the bhaktas.
1: És mondtam egy szép történetet, ezt elmondhatod a bhaktáknak.
2: I tu priču koju sam ja tada ispričao, ispriča svojim bhaktama.
0: I'm happy that you don't have such a master.
1: Örülök, hogy nincs ilyen mesteretek.
2: Ja sam srećan što vi nemate takvog učitelja.
0: So story is about someone who is very jealous.
1: A történet valakiről szól, aki nagyon féltékeny.
2: De priča osobi koja je veoma ljubomorna.
0: Of course, that's not your subject.
1: Persze, ez nem benneteket érint.
2: Ali svakako to nije tema za vas.
0: You are not jealous.
1: Ti nem vagytok féltékenyek.
0: So maybe this story has no meaning for you.
1: Lehet, hogy ennek a történetnek nem lesz jelentősége számotokra.
2: I onda je verovatno ova priča za vas je besmislena.
0: And if some of you are jealous,
1: és ha valaki féltékeny közületek,
2: akkor neko među vama ljubomoran,
0: then this story is for you.
1: Akkor neki szól a történet.
2: Onda je ovo priča za vas.
0: But I'm not telling purposely towards someone.
1: De nem szándékosan irányítom valakinek.
2: Ali ovu priču ne pričam namjerno za, baš za nekog.
0: This was afternoon about 4:15.
1: Délután 4:15 körül volt.
2: To se dogodilo popodne u 4:15.
0: I was having my tea and I looked to the Holy Guruji and I asked him what to do.
1: Teáztam és ránéztem Holy Guruji-ra, mit csináljak.
2: Pogledao sam Holy Guruji-a i pitao ga šta da radim.
0: I thought he will tell me something easy things.
1: Azt gondoltam, valami könnyű dolgot mond.
2: Ja sam očekivao da će mi on dati nešto lako.
0: I didn't think that he will have today examination for me, a test.
1: Nem gondoltam, hogy ma vizsgáztat tesztel.
2: I nisam pomislio da će on danas napraviti taj ispiti test.
0: If I knew this, I would not have asked him.
1: Hogyha tudtam volna, nem kértem volna meg.
2: Da sam znao kako će ispati, ne bi ga ni pitao.
0: That's it. So always when I ask Guruji,
1: mindig amikor megkérem Gurujit,
2: kad god nešto pitam ili molim Guruji,
0: it's like this and this can we do.
1: Az olyan, hogy ez így van, és ezt teheted.
2: To je tako i šta mi možemo učiniti?
0: And answer was,
1: és a válasz az volt,
2: odgovor je bio,
0: you know what to do.
1: Tudod, hogy mit kell tenni.
2: Ti znaš šta treba raditi.
0: So sometimes I was angry.
1: És néha ezért mérges voltam.
2: I ponekad sem stanu na ljuti.
0: But I learned this, I tell you also, you know what to do, that's all.
1: De tanultam tőle, mert én is azt válaszolom nektek, hogy tudod, hogy mit kell tenni.
2: Ali me onda on naučio, pa ja sad vama kažem, vi znate šta treba raditi.
0: And when I said yes, but I want to know your opinion.
1: És amikor azt mondtam, hogy igen, de a te véleményedet szeretném tudni.
2: I kad ga pitam, jeste, ali ja želim da čujem tvoje mišljenje.
0: And one day you will not tell me that you I didn't ask you.
1: És egy nap nem mondasz nekem, hogy nem kérdeztelek.
2: Pa mi jednog dana nećeš moći reći da te nisam pitao.
0: And if something goes wrong, then I will be guilty alone.
1: És hogyha valami rosszul sikerül, akkor én egyedül leszek bűnös érte.
2: Ako nešto pođe naopak, sam ću ja biti kriv.
0: Again, you know, Guruji was very relaxed.
1: Guruji megint nagyon nyugodt volt.
2: I Guruji je opet bio veoma opušten.
0: Doing his mala.
1: Mantrázol malájával.
2: Okrétol svoju malu.
0: 98% my time with Holy Guruji, whenever I saw him, he was having his mala.
1: Az idő 98%-ában, amikor Gurujit láttam, a málájával volt.
2: U 98% slučajeva, kada bih video Guruji, on je radio sa malom.
0: Name of Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji nevéve.
2: Ponavljao Mahaprabhuji u ime.
0: So you can say that yes, his consciousness was enlightened consciousness.
1: Igen, az ő tudata egy megvilágosodott tudat volt.
2: I onda možete reći, da, njegova svest je bila

0: bila prosvetljena.
1: That name of God was with him.
2: Isten neve vele volt.
0: De ime Božje bilo s njim.
1: What I said, one without second.
2: Amire azt mondom, hogy egy második nélkül.
0: To ono što kažem, jedan bez drugog.
1: So when I asked, yes, thank you for your blessing that you said that I know, but still I would like to know why. Should I do or should we do or not?
2: Igen, és amikor azt mondtam neki, hogy köszönöm, hogy azt mondod, hogy mit csináljak, de ettől függetlenül szeretném tudni, hogy mit csináljunk, vagy mit ne csináljunk.
0: Ja sam rekao, no hvala ti na tome što si rekao da ja znam, ali ipak želim da čujem od tebe, da li da to učinim ili ne.
1: Then with very gentle smile.
2: Akkor egy nagyon gyengéd mosolya.
0: Onda je sa veoma nežnim osmehom.
1: Hardly could see that he's really smiling.
2: Alig láthattad, hogy tényleg mosolyog.
0: Teško da uopšte možete reći da se nasmešio.
1: All his lips was moving.
2: Čak az ajka mozgott.
0: Samo su se njegove usne micale.
1: Sometimes like that you have some candy in your mouth.
2: Mintha cukorkát szopogatott volna.
0: Kod, imate neki slatkiš u ustima.
1: And Guruji was looking very gently to his mala.
2: Guruji gyengéden májára nézett.
0: Guruji nežno gledao svoju malu.
1: And he said, I have given you all the duties. Now I am retired. Go and do what you want.
2: Minden kötelességet kiosztottam neked, most megyek, azt csinálom, amit akarok.
0: Rekao, ja sam ti predao sve dužnosti, ja sam se povukao i ti sad radi sve što ti misliš da treba.
1: I am retired, I give you everything.
2: Ja nyugdíjba mentem, mindent neked adok.
0: Ja sam u penziji, tebi sam dao sve.
1: So, you see, it's not easy to understand the hint of the master.
2: Nem könnyű megérteni a mester szándékát.
0: Nije lako razumeti ono što učitelj želi da ti kaže.
1: Once I said no, but I want to know, please tell me.
2: Egyszer azt mondtam, hogy igen, de szeretném tudni, hogy mond nekem.
0: Jedno sam mu rekao, ali ja ipak želim da znam i hoću da mi kažeš.
1: I was never like this to him.
2: Soha nem viselkedtem így vele.
0: Nikad nisam bio takav sa njim.
1: If I would say I want to know,
2: hogyha azt mondtam volna, hogy akarom tudni,
0: da sam mu rekao, ja želim znati,
1: then it will take hardly 5 seconds till I come out of his room.
2: 5 másodpercbe se tehet volna, hogy kirepüljek a szobájába.
0: Prošlo bi manje od 5 sekundi pre što bi izletao iz njegove sobe.
1: So, to understand master.
2: Tehát a mestert megérteni.
0: Razumeti učitelja.
1: And I must tell you, the love, the understanding, the greatness and a kind of respect which I received from Guruji, I never received anywhere.
2: Azt a szeretetet, azt a megértést és azt a tiszteletet, amit Guruji-tól kaptam, azt soha nem kaptam sehol.
0: A ljubav, razumevanje i poštovanje koje sam primio od Guruji-a nisam primio, nisam dobio nigde.
1: So today again he said, it was a very hard work for me to remember to go so many years. 40 years now, can you remember? Imagine nearly 40 years.
2: Ma ismét olyat mondott, ami nehéz feladat volt nekem, mivel 40 évre kellett visszaemlékeznem.
0: I taj zadatak koji mi dao da se setim priče koju je ispričao pre 40 godina, nije bio lak.
1: Yes, the story is like this.
2: Ez a történet.
0: I evo priče.
1: That's it, what I wanted to tell you.
2: Ezt akartam mondani nektek.
0: Evo priče koju ću vam reći.
1: I told you.
2: Elmondtam.
0: Eto i rekao sam.
1: Buda. So the story is about a jealousy person.
2: Tehát egy féltékeny szeméről van szó.
0: Priča je o ljubomornoj osobi.
1: A jealousy person, a greedy person, what kind of karmas can cause more and what kind of destruction can cause?
2: Egy féltékeny mohol személy milyen karmákat és pusztítást tud okozni?
0: Kakve karme i kakvu nevolju može uzrokovati ljubomorna i pohlepna osoba?
1: So he was always jealous to his neighbor.
2: Mindig féltékeny volt a szomszédjára.
0: Taj čovjek je uvek bio ljubomoran na svog suseda.
1: And he always wished that his neighbor act towards him like his slave.
2: Mindig azt kívánta, hogy a szomszédja szolgaként viselkedjen vele szemben.
0: Jó, hogy kezelő, de tretira svog suseda kao roba.
1: He should be poor,

0: Szegény legyen.
1: Uvek je želeo da ovaj bude siromašan.
2: He should always come to me to have something.
0: Mindig hozzám jöjjön valamiért.
1: I da mu uvek nešto treba od mene.
2: He should greet me before I greet him.
0: Hogy köszöntsem, mielőtt én köszöntöm.
1: On treba da pozdravi prvi mene, tek onda ja
2: njega. But unfortunately it was not like that.
0: De sajnos nem így volt.
1: Ali nažalost stvari nisu stajale tako.
2: Neighbor was rich.
0: A szomszéd gazdag volt.
1: Szomszéd bio bogat.
2: Neighbor buy car.
0: Autót vett.
1: Kupio je novi auto.
2: And he had not even a bike.
0: És neki még bicaja se volt.
1: A on sam nije imao ni bicikl.
2: Neighbor bought a beautiful color television.
0: Szomszéd csodálatos színes tévét vett.
1: Szomszéd kupio divan color televizor.
2: He had not even a small mirror to see the face.
0: Neki még egy tükre se volt, hogy az arcát megnézze.
1: A on sam nije imao čak ni ogledalo.
2: So someone told him.
0: Valaki azt mondta neki.
1: I nekomu je rekao.
2: It's only money.
0: Csak pénz.
1: To je samo novac.
2: That can make you great.
0: Az nagyjá tesz.
1: Koji te može načiniti velikim.
2: Earn the money.
0: Keres pénzt.
2: So now his concentration was how to get money.
0: Ezért arra koncentrált, hogy tudjon pénzt keresni.
1: I tako se on koncentrisao na zaradu novca.
2: So working hard, working hard.
0: Keményen dolgozott.
1: Radio je veoma naporno.
2: But he had the expenditure of $50 per day and earning was only $17 per day.
0: De $50 volt a napi kiadása és 17 a bevétele.
1: On bi zarađivao $17 dnevno, a trošio bi 50.
2: How to become rich?
0: Így hogy legyél gazdag?
1: Kako tako postati bogat?
2: Expenditure is more than the income.
0: A kiadás több, mint a jövedelem.
1: Troškovi su veći od prihoda.
2: So someone like Chidanand suggested him.
0: Egy valaki, mint Chidanand olyasmi, azt javasolta neki.
1: I onda mu neko predložio.
2: How to become rich?
0: Hogy legyen gazdag?
1: Kako se obogatiti?
2: Only God can do it.
0: Csak Isten teheti ezt meg.
1: De to samo Bog može.
2: Only God can make you rich, no one else.
0: Csak Isten tehet gazdaggá, senki más.
1: Samo te Bog može načiniti bogatim.
2: So he went to forest.
0: Ezért elment az erdőbe.
1: I otišao u šumu.
2: And was praying and praying and praying.
0: És egyfajtában imádkozott.
1: I molio se i molio.
2: For what?
0: Miért?
1: Za čega?
2: Money.
0: Pénzért.
1: Za novac.
2: Well, doesn't matter for what you pray. If you are disciplined and really you are praying from the heart, then definitely God will come.
0: Mindegy, hogy miért imádkozol, ha fegyelmezett vagy és szívből jön, akkor Isten mindenképpen eljön.
1: Bez obzira za šta molite, ali ako znate šta hoćete, molite iz srca sa disciplinom, Bog će čuti i doći će.
2: So the voice came.
0: Jött the hang.
1: I začuo se glas.
2: My son, I am happy with you.
0: Fiam,
2: I bless you.
0: Boldog vagyok veled, megáldalak.
1: Sine, ja te blagoslovim, zadovoljen sam s tobom.
2: What do you wish?
0: Mit kívánsz?
1: Što želiš?
2: He said, well, if you are God, then don't ask me what do I wish. You know what I wish.
0: Ha Isten vagy, akkor ne kérdezd, hogy mit kérek. Tudod, hogy mit kérek.
1: Ako si ti Bog, ti znaš što želim. Zašto me pitaš?
2: And that's why many of you I ask, what do you wish? Gurudev, you know what I wish.
0: Ezért van veletek is, hogy amikor megkérdezem, hogy mit kértek, azt mondjátok, Gurudev, tudod, mit kérek.
1: Zato, kad ja mnoga od vas upitam, a šta ti želiš? Vi kažete, Gurudev, ti znaš šta ja želim.
2: So when I asked Guruji, he said, you know what you will do. When I ask you, you said, you know what you will do. My position is very hard.
0: Amikor azt kérdezem Gurujit, hogy mit csinálják, akkor azt mondja, hogy te tudod. Amikor benneteket kérdezlek, akkor ti is azt mondjátok. Ezért a helyzetem nagyon nehéz.
1: Tako ja, kad pitam Gurujia, šta nam je raditi, on kaže, ti znaš. Kad ja pitam vas, šta radite, a vi kažete, ti znaš. Tako je moja pozicija vrlo teška.
2: So he said, God, give me please something that I become rich.
0: Azt mondta, hogy Isten, kérlek, adj valamit, ami gazdaggá tesz.
1: I onda rekao, Gospode, podari mi bogatstvo.
2: So God said, okay.
0: Isten azt mondta, rendben.
1: Bog je rekel, u redu.
2: I give you one kanc.
1: A kanc. Školjku jednu.
0: Adok neked egy kürtöt.
2: Take it home.
0: Vidd haza.
1: Odnesi je kući.
2: Anything you need.
0: Bármit kérsz.
1: I šta god da zaželiš.
2: You make puja to the, this kanc.
0: Csinálsz előtte pujját.
1: Napravi puju za tu školjku.
2: And ask him.
0: És kéred őt,
1: i zamoli,
2: he will give you everything.
0: És mindent megad.
1: I ona će ti dati.
2: Whatever you want.
0: Bármit kérsz.
1: Šta god da poželiš.
2: Dress.
0: Ruhát.
1: Odeću.
2: Shoes.
0: Cipőt.
1: Obuću.
2: Shampoo for coloring hair.
0: Hajba mosó shampont.
1: Shampoo da bojiš kosu.
2: Eating.
0: Etet.
1: Hranu.
2: Car.
0: Autot.
1: Kola.
2: Money.
0: Pénzt.
1: Novac.
2: Anything and how much you want.
0: Bármit és annyit, amennyit kérsz.
1: Šta god želiš i koliko želiš.
2: Are you happy?
0: Boldog vagy.
1: Jesi li zadovoljen?
2: Yes, Lord.
0: Igen, Uram.
2: Yes. You want something more?
0: Kérsz még valami mást?
1: Treba li ti šta još?
2: That's all, Lord.
0: Ez minden, Uram.
1: To bi bilo sve, Bože.
2: So God said, now your sadhana is finished.
0: Isten azt mondta, szándanádnak most vége.
1: Sada je tvoja sadhana okončana.
2: He said, thank you, Lord.
0: Azt mondta, köszönöm, Uram.
1: On je rekao, hvala, Gospode.
2: Now he's thinking.
0: Most gondolkozott.
1: I sad on misli.
2: Immediately I come home and I will make my neighbor as my slave.
0: Azonnal hazamegyek, és a szomszédomat szolgámmá teszem.
1: Prvo što ću uraditi, načinit ću svog suseda mojim slugom.
2: Because he only want to make his neighbors as a slave.
0: Mert csak a szomszédját akarta szolgává tenni.
1: Jer sve što je želeo, to je da pretvori svog suseda u slugu.
2: And he's jealous to the neighbor.
0: Hogy féltékeny volt a szomszédra.
1: Zbog ljubomore.
2: But God knows what his blessing.
0: Isten tudja, mit áld meg.
1: Ali Bog zna kakav je njegov blagoslov.
2: Before dematerializing.
0: Mielőtt dematerializálódott.
1: Pre no što se Bog dematerializoval.
2: God said, yes, my son, there is some special quality this conch has.
0: Igen, fiam, de ennek a kürtnek van valami speciális tulajdonsága.
1: Želim da ti kažem da ta školjka ima jednu posebnu osobinu.
2: Yes, my lord.
0: Igen, Uram.
1: Da, Gospode.
2: What is that?
0: Mi az?
1: A šta je to?
2: That is this. If you ask this conch for $1 million.
0: Az, hogyha kérsz tőle $1 million.
1: Ako budeš tražio $1 million od te školjke.
2: He will give you immediately.
0: Azonnal megadja.
1: Da će ti odmah.
2: But at the same time your neighbor will get $2 million.
0: De ugyanakkor a szomszédod $2 milliót kap.
1: Ali će istog trena tvoj sused dobiti $2 milliona.
2: So always he will have double.
0: Ezért mindig a duplán kap.
1: On će sve dobiti duplo.
2: Hari Om, bye bye.
0: Hari Om, bislat.
2: Now he was so angry.
0: Olyan mérges volt.
1: Ovaj se sad mnogo naljutio.
2: On the God, he was so angry.
0: Istenre volt mérges.
1: Naljutio se na Boga.
2: So many years I was doing tapasya.
0: Annyi ideig gyakoroltam tapasyát.
1: Toliko godina tapasa.
2: All my sadhana.
0: Minden sadhanámat.
1: I sva moja sadhana.
2: Went in vain.
0: Minden szádanám hiába való volt.
1: Sve je bilo uzalud.
2: But I tell you, Lord.
0: De megmondom neked, Uram.
1: Ali ja ti kažem, Gospode.
2: I don't depend on you.
0: Nem függök tőled.
1: Ja ne ovisim o tebi.
2: With my own hands.
0: Saját kezemmel.
1: Svojim vlastitim rukama.
2: I will work and earn the money.
0: Dolgozom és pénzt keresek.
1: Ja ću raditi i zaraditi.
2: But my neighbors, I will push him down.
0: Da, somsedomat lenjomom.
1: Ali ću svog suseda nabiti pod zemlju.
2: And he took this kanč.
0: Fogta kürtet.
1: I uzeo je školjku.
2: And came home.
0: Hazament.
1: I vratio se kući.
2: And he told his wife everything.
0: Elmondta az egészet a feleségének.
1: I sve je ispričao svojoj ženi.
2: And he said, don't utilize.
0: Azt mondta, hogy ne használd.
1: I rekao je ženi, nemoj slučajno da koristiš školjku.
2: Just throw it under the bed somewhere in the dust.
0: Csak dobbe az ágy alá a porba.
1: Baci je u prašinu ispod kreveta.
2: I'm going somewhere to work.
0: Majd elmegyek dolgozni.
1: Ja idem da radim.
2: in other countries.

0: más országba.
1: U neku drugu zemlju.
2: And I will earn lot of money.
0: Sok pénzt keresek.
1: I zaradit ću mnogo novca.
2: So he went away.
0: És így elment.
1: I otišao je.
2: Now, 15 years he didn't come.
0: 15 évig nem jött.
1: 15 godina se nije vraćao.
2: And didn't send money at all.
0: És pénzt nem küldött.
1: Niti je uopće slao novac.
2: He was working, carrying heavy things from one shop to other shop.
0: Dolgozott és nehéz dolgokat cipelt egyik boltból a másikba.
1: Radio kao nosač koji je prenosio robu od jedne prodavnice do druge.
2: With the hand lorries.
1: Gurao je kolica.
0: Taligával.
2: And sleeping in the street.
0: És az utcán aludt.
1: Spavao je na ulici.
2: Try to save the money.
0: Próbál spórolni.
1: Pokušavajući da uštedi novac.
2: Now at home, the children and wife were hungry.
0: Otthon éheztek a gyerekei és a felesége.
1: Kod kuće su mu deca i supruga bili gladni.
2: Nothing had to eat.
0: Nem volt mit enni.
1: Ništa nije bilo za jesti.
2: So wife told her eldest son, who was about 20 years old.
0: És a felesége azt mondta a legidősebb fiúnak, aki 20 év körül volt.
1: I majka onda rekla najstarijem sinu.
2: The story about the cons.
0: Elmondta a kür történetét.
1: Ispričala priču o školjki.
2: Then he said, mommy, mother,
0: édesanyám.
1: On je rekao, majko.
2: We are hungry.
0: Éhesek vagyunk.
1: Mi smo gladni.
2: We are 5 member in our house.
0: Öten vagyunk.
2: Family member. And last 3 days we didn't eat anything.
0: És 3 napja nem ettünk.
1: I već 3 dana nismo ništa jeli.
2: If this guns gives us the eating,
0: ha ez a kürt enni ad,
1: ako nam ta školjka da nešto za jelo,
2: and neighbor will get double, why not?
0: És a szomszéd kétszer annyit kap, akkor miért ne?
1: I ako pritom szused dobije duplo, zašto da ne?
2: She agreed.
0: És a feleség beleegyezett.
1: I ona se složila.
2: So they found the shank, these guns.
0: Tehát a kürtöt megtalálták.
1: I našli su tu školjku.
2: And cleaned nicely.
0: Szépen megtisztították.
1: Lepo je očistili.
2: And then made puja.
0: Puja gyakorolta.
2: Ghee lamp and agarbatis and prayers.
0: Ghee lampával, agarbatival, imával.
1: Napravili puju, agarbati, molitvu.
2: And said, please supply us ready-made food.
0: És azt kérték, hogy kész étellel lássál bennünket.
1: I zamolili da im bude isporučena već skuhana hrana.
2: Since that time is this ready-made food take away, you know.
0: Azóta vannak ezek a kész ételelvívő helyek.
1: To je bila prva hrana za poneti.
2: So all ready-made drinking and pizza and samosas and halwa and whatever you get, soup and this, everything.
0: Minden készen, pizza, samosa, halva, minden.
1: I tako sve što poželite već je bilo spremno.
2: With the plates and spoons and cups and coffee and tea and cakes and everything.
0: Tanjer, kone, čese, sütemény, minden.
1: Sve je bilo spremno, i tanjur, i kašika, i viljuška, i kava, i sve.
2: And within no time.
0: Egy pillanat alatt.
1: I u trenu.
2: To their surprise.
0: Meglepetésükre.
1: Na njihovo iznenađenje.
2: There was hot food already on the table.
0: Forró étel az asztalon.
1: Topla hrana je već bila na stolu.
2: Like you take something from out of the oven.
0: Mint ha kivették volna a sütőből.
1: Kao da je tek izvađena iz rerne.
2: And they were hungry 3 days, didn't eat.
0: 3 napja nem ettek, éhesek voltak.
1: Oni 3 dana nisu jeli.
2: The mother and other 4 kids.
0: Az anya és a 4 gyerek.
1: Majka i 4 dece.
2: They were so happy.
0: Olyan boldogok voltak.
1: Su bili presretni.
2: And they thanks to the God.
0: És hálát adtak Istennek.
1: I bili su zahvalni Bogu.
2: And begins to eat.
0: És elkezdtek enni.
1: I počeli jesti.
2: But what happened?
0: De mi történt?
2: In a neighbor's house.
0: A szomszédban.
1: Ali šta se dogodilo u susedovoj kući?
2: Came food for 10 people.
0: 10 ember érkezett étel.
1: Pojavila se hrana za desetoro.
2: Neighbor was sitting with his wife there on the swing.
0: Ült a szomszéd a feleségével a libikóka széken.
1: Szomszéd je sedeo u svojoj kući na ljuljašci sa svojom suprugom.
2: And suddenly there's a hot food lying there.
0: És nézte, hogy ott a hirtelen a meleg étel.
1: Iznio da je ugledao sveže kuhanu hranu.
2: And his wife said, what do you see this?
0: És azt kérdezte a felesége, mit nézel?
1: Supruga pitala, šta ja to vidim?
2: He said, do you see what I see?
0: Azt mondja, látod, amit én látok?
1: A on je pitao nju, da li ti vidiš ono što ja vidim?
2: It smells good.
0: Jó illata van.
2: Tastes good.
1: Miri.

0: Jó, Ize.
1: So they also ate.
0: Ők is ettek.
2: I oni su jeli.
1: After eating,
0: miután ettek,
2: nakon jela,
1: the family of the jealousy man,
0: a féltékeny férfi családja,
2: porodicónok, ljubovnok,
1: they ask for beautiful dresses.
0: Szép ruhát kértek.
2: Oni su molili za lepu odeću.
1: And ready made beautiful dresses for everyone came.
0: És mindenkinek megérkezett a szép ruha.
2: I za svakog od njih pojedinačno stigla je odeća po meri.
1: Packed in suitcases.
0: Bőröndökbe csomagolva.
2: Sve već zapakovano u koferima.
1: The suitcases were falling down there.
0: Estek le a bőröndök.
2: Sve je stiglo već zapakovano.
1: And in neighbor's house was falling 10 suitcases.
0: És a szomszédban 10 bőrönd esetlen.
2: Kod suseda je palo 10 kofera.
1: Neighbors was thinking, my God, there must be some black magic.
0: A szomszéd azt gondolta, valami fekete mágia, ez biztos.
2: I szused je pomislio, Bože, ovo mora biti neka crna magia.
1: They were frightened.
0: Féltek.
2: I preplašili su se.
1: Then, you know, desires have no end.
0: A vágyaknak nincs vége.
2: Vi znate da želje nemaju kraja.
1: And that's why Gandhiji said.
0: Ezért Gandhiji azt mondta.
2: I zato je Gandhiji rekao.
1: There's enough for everyone's needs, but not for the greed.
0: Elég van ahhoz, hogy elégítse mindenki igényét. De nem ahhoz, hogy mindenki kapzsiságát.
2: Ima dovoljno svega za svačije potrebe, ali ne za svačiju pohlepu.
1: Now they want to have beautiful furniture.
0: Most szép bútort kértek.
2: Onda su poželjeli lep namještaj.
1: Beautiful house.
0: Szép házat.
2: Lepu kuću.
1: Car.
0: Autót.
2: Kola.
1: The neighbor got two cars.
0: Somsedna két autó jelent.
2: Sosed je dobio dva automobila.
1: Whatever they ask, neighbor got double.
0: Mindenből, amit kértek, a szomszéd duplán kapott.
2: És tagoda su molili, szused bi dobio duplo.
1: And children said, why not?
0: És a gyerekek azt mondták, miért ne?
2: I deca su rekla, zašto
1: da ne? If they are happy, we are also happy.
0: Ha mi boldogok vagyunk, ők is boldogok.
2: Oni su sretni, mi smo sretni.
1: So they are writing a letter to the father.
0: Tehát írtak egy levelet az apának.
2: I napisali su pismo otcu.
1: Dear father.
0: Kedves apa.
2: Dragi oče.
1: Long time we didn't hear from you.
0: Régóta nem hallottunk rólad.
2: Dugo ništa nismo čuli o tebi.
1: We hope you are healthy and well.
0: Reméljük egészséges vagy és jól vagy.
2: Nadamo se da si zdravi, da si dobro.
1: We are also very happy and healthy.
0: Mi is egészségesek és boldogok vagyunk.
2: Mi smo svi sretni i zdravi.
1: And especially we want to tell you.
0: És különösen azt szeretnénk mondani.
2: I naročito želimo ti reći.
1: That now you don't need to work anymore.
0: Hogy már nem kell többet dolgoznod.
2: Da ti više ne moraš raditi.
1: We have everything and very rich.
0: Mindenünk megvan és nagyon gazdagok vagyunk.
2: Mi smo veoma bogati, imamo sve.
1: By the blessing of the Sankadev, the Kalyut.
0: A kürt áldásával, Sankadev áldásával.
2: A blagoslovom a božanstva i školjke.
1: And when he read this letter.
0: És amikor elolvasta ezt a levelet.
2: Kad je on pročitao pismo.
1: Jealous came out.
0: Kijött a féltékenység.
2: Pojavila se ljubomora.
1: He didn't see his son in this letter.
0: Nem a fiát látta a levélben.
2: On nije video svoga sina u tome
1: pismu. Nor his wife or his other children.
0: Nem a feleségét és a többi gyerekét.
2: Niti svoju suprugu i ostalu decu.
1: Nor he see that they are happy.
0: Nem azt, hogy boldogok.
2: Niti je video da su oni sretni.
1: But he saw the neighbor.
0: Hanem a szomszédot.
2: Video je samo suseda.
1: He must be enjoying
0: life.
2: Taj mora da uživa u životu.
1: On behalf of my tapasya.
0: Az én tapasyámon keresztül élvezi az életet.
2: On uživa na račun mog tapasa.
1: And I told to my stupid wife.
0: És megmondtam a hülye feleségemnek.
2: Ja sam rekao na moju
1: kupači. Doesn't matter what happens.
0: Hogy mindegy, hogy mi történik.
2: Da šta god da se dogodi.
1: Don't utilize this gun.
0: Hogy ne használja a kürtöt.
2: Ne koristi tu školjku.
1: Jealous.
0: Féltékenység.
2: Ljubomora.
1: So he tried to come back to his country.
0: Tehát visszavezetett a saját országába.
2: On se vratio u svoju zemlju.
1: And he couldn't sleep and couldn't eat.
0: És nem tudott enni, aludni.
2: Nije mogao ni jesti ni spavati.
1: My God, my neighbor will be very happy.
0: Uram, a szomszédom boldog.
2: Moj će sused biti
1: and
2: sretan.
1: And when I come, I have to greet him.
0: És hogyha jövök.
1: Say him, hello sir.
0: Nekem kellett üdvözölnöm, hogy üdvözlöm, uram.
2: I sada kad ga sretnem, ja ga moram pozdraviti, reći zdravo gospodine.
1: But he should know.
0: De tudnia kell.
2: I on treba znati.
1: That I will ruin his life.
0: Hogy tönkre teszem az életét.
2: Da ću ja uništiti njegov život.
1: When he came near the house.
0: Amikor a házhoz ért.
2: kad je prišao kući.
1: Hardly he could recognize that it's his house.
0: Alig tudta felismerni, hogy ez a saját háza.
2: Teško je uopšte mogao prepoznati da to njegova kuća.
1: There was a little hut.
0: Kis kunyhó volt.
2: Ranije tu bila mala koliba.
1: And now it's big villa.
0: És most hatalmas villa.
2: A sad tu stoji velika vila.
1: And he sees the right side.
0: Jobbra néz.
2: Pogleduje na desno.
1: Exactly same model.
0: Ugyanaz a model.
2: Potpuno isti model.
1: But two villas.
0: Then két villa.
2: Ali dva komada, dve vile.
1: His blood was boiling.
0: Forta vere.
2: Krv mu je proključala.
1: The good cells were dying.
0: A jo šetjei meghaltak.
2: Njegove se dobre ćelije počelo odumirati.
1: And he decided.
0: Eldöntötte.
1: When I will enter my house.
0: Amikor belépek a házamba.
2: I odlučuje kad
1: uđem. First thing what I will do.
0: Mit fogok tenni?
2: Prvo što ću učiniti.
1: Is to beat my wife.
0: Megverem a feleségemet.
2: Da istučem ženu.
1: Give her slaps.
0: Megpofozom.
2: Da išamaram.
1: Stupid one.
0: Hülye feleség.
2: Glupaču.
1: Why she used this?
0: Miért használta?
2: Zašto je koristila školjku?
1: He went in.
0: Bement.
2: Ušao je.
1: Luckily, the boys were standing first.
0: Szerencsére előre a fiúk álltak.
2: Srećom, u prvom redu su stajali i momci.
1: He didn't see these boys 15 years.
0: 15 éve nem látta a fiait.
2: On ih nije video 15 godina.
1: There was no photos cameras.
0: Nem volt fényképezőgép.
2: Niti je video njihove.
1: So these boys very strong.
0: Fiúk erősek lettek.
2: I to su već bili snažni momci.
1: And they hugged the father.
0: Átölelték apjukat.
2: I zagrali su oca.
1: And the wife also said hello.
0: És a felesége is köszönt.
2: A žena ga je pozdravila.
1: But he didn't look to her.
0: De nem nézett a felségére.
2: On je nije ni pogledao.
1: He said, you spoiled everything.
0: Te mindent tönkretettél.
1: You ruined my life.
2: Ti si sve uništila.
0: Leromboltad az életemet.
2: Sve si pokvarila, uništila moj život.
1: Where is my guns?
0: Hol a kürtöm?
2: Gde je moja školjka?
1: I said, here it is.
0: Itt van.
2: Ona je rekla, evo je.
1: Then he made mantra.
0: Mantra gyakorol.
2: Onda je on tu mantra.
1: Making mantra, singing wrong.
0: Rosszul mondta a mantrát.
2: Da je pogrešno pevao mantru.
1: Instead of saying Gurur Brahma, Gurur Vishnu, saying Brahma Arpanam Brahma Vishnu.
2: Popra koju mantru koju treba da ponavlja?
0: Fordito mantra mantra. Nem jol.
1: And she sang Dev. One of my legs should disappear.
0: Si Shankadev, az egyik lábam tűnjön el.
2: I onda je rekao, Shankadev, neka jedna moja noga otpadne.
1: Can you imagine?
0: El tudjátok képzelni?
2: Možete zamisliti.
1: What happened to the neighbor?
0: Mit történt a szomszéddal?
2: Ta se dogodilo susedu.
1: Both legs disappeared.
0: Mindkét lába eltűnt.
2: Sused izgubio obe noge.
1: One of my arm disappeared.
0: Az egyik karom tűnjön el.
2: On je rekao, neka mi otpadne ruka.
1: His both arms disappeared.
0: Szomszédnak mindkettő eltűnt.
2: A susedu su otpale obe ruke.
1: One my eye should disappear.
0: Az egyik szemem tűnjön el.
2: On je rekao, neka izgubim jedno oko.
1: Neighbor lost both eyes.
0: Szomszéd elvesztette mindkét szemét.
2: A sused izgubio oba.
1: In this way he destroyed completely the neighbor.
0: Ezen a módon teljesen tönkretette a szomszédot.
2: Tako je potpuno uništio suseda.
1: And then he said, in front of my house should be very deep water well, 1,000 meters deep.
0: És a házam előtt legyen egy óriási vizes kút, 1,000 méteres.
2: Ispred moje kuće neka bude bunar dubok 1,000 metara.
1: And so in neighbor's door, in front of the door were 2 wells.
0: És a szomszéd előtt kettő volt, két
2: kút. Pa se pred ulaznim vratima suseda pojavila 2 ogromna bunara.
1: He threw this guns into the water well.
0: Beledobta a kürtöt.
2: I onda je školjku bacio u taj duboki bunar.
1: And went for begging.
0: És elment kovadulni.
2: I otišao u prošnju.
1: Become a beggar.
0: Kovadussá vált.
2: Postao prosjak.
1: He destroyed everything.
0: Minden tönkretett.
2: Uništio sve.
1: So this is a jealousy person can cause a troubles to others.
0: Egy féltékeny személy bajt okozhat másoknak.
2: Tako ljubomorna osoba može stvoriti tolike nevolje drugima.
1: And to oneself.
0: És önmagának.
2: I sebi samome.
1: And so there are still that man is existing in many people.
0: És ez az ember másokban is létezik.
2: I taj čovjek još uvijek živi u mnogim ljudima.
1: Bas, that's all.
2: I to je sve.
0: Ez minden.
1: We have to get rid of that person.
0: Ettől a személyiségtől kell megszabadulni.
2: Mi se moramo osloboditi te osobe.
1: Which is existing or living in us without our will, without our wish.
0: Mi bennünk él saját akaratunk, kívánságunk nélkül.
2: Koja mimo naše želje i naše volje živi u nama.
1: And that is jealous.
0: És ez féltékenység.
2: To je ljubomora.
1: And the jealous can do all terrible things.
0: És a szörnyű dolgokat tud tenni.
2: Ljubomora može učiniti mnogo zla.
1: And if we do this, then we are not a yogi at all.
0: És hogyha így viselkedünk, nem vagyunk egyáltalán jogi.
2: Akkor radimo tako nešto, mi uopšte nismo.
1: How many asanas you will perform is meaningless.
0: Lényegtelen akkor, hogy mennyi asanát gyakorolsz.
2: Jó, de potpuno besmisleno koliko ćete asana izvesti.
1: How many kriyas you will do, hatha yoga kriyas and raj yoga kriyas, meaningless.
0: Mennyi hatha yoga kriyát vagy egyéb kriyát gyakorolsz, lényegtelen.
2: I potpuno je besmisleno koliko će hatha yoga kriya biti izvedeno.
1: So just simply be good, that's all.
0: Csak egyszerűen légy jó, ez minden.
2: Zato samo jednostavno budite dobri.
1: Become a yogi, simply be good, that's all.
0: Az, hogy jogi válj, az egyszerűen annyit jelent, hogy légy jó.
2: Budite jogi, samo jednostavno budite
1: merciful,
2: dobri.
1: Merciful, kind, helpful.
0: Könyörületteljes, jó, segítőkész.
2: Milostivi, ljubazni, budite od pomoći.
1: Then your spirituality is on the top.
0: Akkor a spiritualitásod a csúcson van.
2: Mi tada je vaša duhovnost na vrhu?
1: Therefore, yoga in daily life is a system.
0: Ezért a yoga mindennapi életben egy rendszer.
2: Yoga u svakom životu je sistem.
1: It has background.
0: Háttere van.
2: Ima pozadinu, temelje.
1: A solid foundation.
0: Szilárd alapja.
2: Čvrste temelje.
1: And it has a bright future.
0: És világos jövője.
2: Ima svetlu budućnost.
1: And it has the science of body, mind, consciousness and soul.
0: A test, a lélek, a tudat, tudománya.
2: I ona je to znanje, ta nauka o telu, umu, svesti i duši.
1: So inspire your people.
0: Inspirajte az embereidet.
2: Inspirišete svoje vežbače.
1: And help them.
0: És segíts nekik.
2: Pomozite im.
1: To overcome their weaknesses.
0: Hogy túljussanak a nehézségeiken, a gyengeségeiken.
2: Da prevaziđu svoje slabosti.
1: To overcome from this devil which is sitting with us.
0: Hogy kijöjjenek abból az ördögiből, ami bennünk ül.
1: To get rid of the devil.
2: Da se oslobode tog demona koji sedi u nama.
0: Megszabaduljanak az ördögtől.
1: So when you have good thoughts, good feelings and good acting, is God is doing in you. And when you have negative, then devil is with you.
0: Ha jó gondolataid, érzelmeid és cselekedeteid vannak, akkor Isten cselekszik rajtad keresztül. Ha negatív, akkor az ördög.
2: Kad imate dobre i pozitivne misli, reči i dela, onda Bog dela kroz vas. A kada su negativni, onda đavo dela kroz vas.
1: And you know where your soul will go if the devil is there.
0: És tudod, hova megy a lelked, amikor ott a halál?
2: Ako je đavo u vama, znate kuda će vam duša.
1: And where your soul will go if God is there.
0: És hova megy a lelked, amikor ott van az ördög, vagy ott van az Isten?
2: I gde će vam duša, ako je Bog u vama.
1: So without knowing reality, who are we to blame someone?
0: Anélkül, hogy tudnánk, hogy ki vagyunk, kik vagyunk mi, anélkül hibáztatunk valaki mást.
2: I ko smo mi, da bez znanja i razumevanja krivimo nekog?
1: So there is God.
0: Ott van Isten.
2: Bog postoji.
1: There is salvation.
0: Ott van a megváltás.
2: Postoji spasenje.
1: And there are bhaktas.
0: És ott vannak a bakták.
2: I postoji bakte.
1: And definitely you will get it if you will follow these instructions.
0: És mindenképpen te is megkapod, ha követed ezeket az utasításokat.
2: I sigurno da ćete vi to dobiti ako budete sledili ovo
1: pustinje. Dipnan Bhagwan
0: ki jai.
1: Dev Purusha Mahadeva
0: ki jai.
1: Madhav Krishna Bhagwan
0: ki jai.

0: श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी समा देव की सनातन धर्म की। हरिओम। वी हैड ए ब्यूटिफुल सेमिनार।
1: Szép programunk van.
0: We have to learn many things.
1: Sok mindent tanulni valunk.
0: I know that many people don't like what I tell.
1: Sokan, tudom, sokaknak nem tetszik, amit mondok.
0: And unless you will not do this, your physical and mental health will not be good.
1: De amíg ezt nem teszed, addig nem válik jóvá a fizikai és mentális egészséged.
0: I see everyone's body and face.
1: Látom mindenki testét és arcát.
0: 86%
1: 6%
0: is not healthy.
1: 86% nem egészséges.
0: Because the ahar, the diet is not good.
1: Mert hogy nem megfelelő az étkezés.
0: You are vegetarian, I know.
1: Tudom, vegetáriusok vagytok.
0: But you went to the wrong side.
1: De rosszul csináljátok.
0: Butter, bread, cheese, milk, butter, bread, cheese, that's all.
1: Kenyér, vaj, sajt, és így csak ezek.
0: You know what is in the bread?
1: Tudod, mi van a kenyérben?
0: If there's a little bakery in village, little bakery, that's good.
1: Hogyha van egy kis pékség a faluban, az jó.
0: But big bakeries which is producing the breads and this, we don't know what kind of oil, spices, salt or many other animals things are putting in.
1: De a nagy kenyérgyárakban nem tudjuk, mit tesznek bele, miféle olajat, sót, esetleg állati dolgokat.
0: We heard that all the feathers of the flying creatures, their feathers, they are making powder and putting in the bread.
1: Mindenféle madarak tollából csinálnak port, és azt teszik a kenyérbe.
0: And those who want to have brown bread,
1: akik barna kenyeret szeretnének,
0: and that is from the humans and some goats and their hair.
1: És az pedig kecskéknek vagy esetleg embereknek a szőréből van.
0: The hairs are sold in many hotels, also from the barber shop.
1: Még a borbét, az fodrász is eladja a hajat, meg a hotelek.
0: Also at the butcher's house.
1: Meg a mészárosok. And a szőrt.
0: Who clean? Nobody cleans.
1: Senki nem tisztítja meg.
0: Somebody have different color and different perfume and like this.
1: Ilyen olyan szín.
0: And different fat.
1: Ilyen olyan zsírok.
0: And somebody have disease in the skin, head skin.
1: Bőrbetegség.
0: You don't know.
1: Nem
0: they,
1: tudod.
0: They don't clean.
1: Nem tisztítják meg.
0: Just goes in the machine to make the powder.
1: Bemegy a gépbe, porítják.
0: And it makes goes to the as a brown bread.
1: És abból lesz a barna kenyér.
0: Also from the prisoner's hair.
1: Még a börtönlakók haja, szőre is.
0: This was given in one magazine in Australia.
1: Ez egy ausztrál újságban le volt írva.
0: So I'm speaking according to that magazine.
1: Aszerint mondom.
0: So do it at home.
1: Otthon csináld.
0: So 86% of our practitioners are not perfect healthy because of

0: but we forgotten to use this.
1: A természetből sok minden van, de elfelejtettük használni azokat.
0: Example.
1: Például.
0: I'm trying to bring some ancient old trees and bushes, something from there.
1: Például próbálok ősi fákat, bokrokat hozni.
0: Now we came to know yesterday we read about babul.
1: Tegnap hallottunk a babulról.
0: And do you know the Ramdev's toothpaste? Who have the toothpaste of Ramdev? Okay, thank you. So it's about 15%.
1: Körülbelül 15%
0: are using the toothpaste of the Ramdev.
1: Aki ilyen fogpasztát használ.
0: I'm not supporting advertising.
1: Nem reklámozni akarom a fogpasztát.
0: Ramdev is very nice person, very very nice person.
1: Ő egy nagyon finom ember.
0: And his point is number one, to give health to all humans.
1: Elsősorban azt szeretné, hogy egészségesek legyenek az emberek.
0: And so in his toothpaste,
1: az ő fogpasztájában,
0: there is all this like babul, for example.
1: Olyanok vannak benne például, mint ez a babul.
0: And on the toothpaste tube, there is also picture of the our babul.
1: És a tubuson is rajta van a képe.
0: But Indians just chopping off these trees and throwing away.
1: Csak kivágják a fákat és kidobják.
0: No one is eating, no one is using.
1: Senki nem eszi meg, senki nem használja.
0: And if you cook, they said, oh, it's the food of the goats and the camels.
1: És ha megfőzik, azt mondják, hogy ez a kecskéknek, meg tevéknek való.
0: Because Indians are now running behind what European thrown away.
1: Mert hogy az indiaiak most azután futnak, amit az európaiak kidobnak.
0: You are sitting now nicely here in the hall on the floor.
1: Itt ültök szépen a padlón.
0: And mostly Indians will choose to some chair.
1: Az indiaiak meg cipővel széken.
0: Because it is a shame to sit on the floor.
1: Mert hogy számukra szégyen a földre ülni.
0: So Indian have lost. They lost.
1: Elvesztek.
0: They lost way of eating, cooking also. Indians also lost. They don't know how to cook.
1: Az indiaiak se tudják már, hogy kell főzni.
0: Thanks to our grandmothers and our mothers, whose age of 40 years, 50 years, they can cook. Good, very good.
1: A nagyanyák, anyák 40 fölött még tudtak főzni.
0: All these ladies in very expert they are, Indian ladies.
1: Azok az indiai nők még nagyon szakértők.
0: Very expert in making makeup.
1: Abban, hogy kifessék magukat.
0: I don't know how they have I'm always looking to their eyes. When they don't look somewhere, then I look there.
1: Nézem a szemüket, mikor nem néznek oda.
0: How it's perfectly color exactly.
1: Milyen jól van színezve.
0: Not one tökéletes. More color and less color, you know?
1: Nem az, hogy az egyik oldalon jobban színes, mint a másikon.
0: So one day I took the black paste from the ash from my chimney.
1: Egyszer egy kis kormot vettem, feketét.
0: And I make also in like this.
1: És megpróbáltam így.
0: And I try like this in my. And half of the ash fell in my eye.
1: A fele belement a szemembe.
0: And when I opened, closed like this, there was no color.
1: Mikor meg becsuktam, ott nem volt szín.
0: So in one

0: thing I can tell.
1: Egy dolgot elmondhatok.
0: The women are 150% perfect.
1: A nők 150% tökéletesek.
0: That's okay.
1: Ez így jó.
0: It's not bad.
1: Nem baj.
0: Why not?
1: Miért ne?
0: We everyone want to look good.
1: Mindenki jól akarja csinálni.
0: So, but this is outer things.
1: De ez külsődleges.
0: Our Holy Guruji said, nakhara.
1: Így mondta Holy Guruji.
0: It is a, nakhara means is not a, this is not a real.
1: Nem valóság.
0: The artificial gold is more shining.
1: A nem valódi arany fényesebb.
0: But that will not shine too long.
1: De nem hosszú ideig fénylik.
0: So second thing is, now you are, we are all looking into the advertising in televisions and Facebooks and etc.
1: Mi mindannyian nézzük a reklámokat a tévében meg a Facebookon.
0: And where there is advertising,
1: mikor van egy reklám,
0: it is a commercial. And the commercial has not so much quality.
1: Annak nem olyan jó a minősége.
0: Our Swami Phulpuriji.
1: Phulpurijing, Swami.
0: This morning had a breakfast with us.
1: Velünk reggelizett ma.
0: And he got again a nice vegetable and chapati.
1: Kapott finom zöldséget, csapatit.
0: And he said, now I have prana in my body again.
1: Azt mondta, megint van prana a testemben.
0: Because what he ate in the aeroplane.
1: Mert amit a repülőn evett.
0: On the way. And butters and breads.
1: Útközben csak kenyeret, vajat.
0: That bread has no pranas. But of course, our Avatar Puri loves that.
1: De persze, ami Avatar Purink szereti azt.
0: And he will go in the kitchen and tell, don't put this on my table, on my plate, what you give Swamiji.
1: És bemegy a konyhába és azt mondja, ez az én kenyerem.
0: It's okay. He's a little child.
1: Ő még kisgyerek.
0: He will know after 40-50 years, then he will say, oh God, my junk food made me junk.
1: Azt mondja, majd 45 év múlva megtudja, hogy ó Istenem.
0: And so the children all here in the.
1: Szemét étel, engem szemét étel.
0: So I ask you again.
1: Megint megkérdezem.
0: Please learn cooking.
1: Kérem, tanuljatok meg főzni.
0: Just put in the hot water boiling something and take out and salt and eat. This is not a cooking.
1: Az nem főzés, hogy csak beleszórod a forró vízbe, megsózod és kiveszed.
0: So they all throw away all these bushes in India.
1: Indiában kidobják ezeket a bokrokat.
0: And in many other countries.
1: Más országokban is.
0: And they are putting some other different kind of plants.
1: És mást ültetnek helyébe.
0: So they are not useful at all.
1: Nem tudják.
0: Except they give the little shadow or
1: azok még árnyékot sem adnak többet.
0: Now when we look the research by the Ayurvedas.
1: Mikor kutatjuk az Ayurvédával
0: about this bamboo tree,
1: ezt a fát,
0: if you go to Mumbai, Calcutta, Delhi,
1: elmész Mumbaiba, Calcuttába, Delhibe,
0: the young boys,
1: ott a fiatal fiúk,
0: they want to earn little money,
1: kis pénzt akarnak keresni,
0: so they cut little branch of this tree,
1: levágják ennek a fának
0: egy kis, 15 centimeter long. They make pieces of this.
1: 15 centiméteres darabok vágják az ágakat.
0: And they go from house to house.
1: Házról házra járnak.
0: They call toothbrush.
1: Azt mondják, fogkefe.
0: And people are waiting for that.
1: És várnak rájuk az emberek.
0: And they take this stick of the bamboo.
1: Veszik ezt a kis bambusz darabkát.
0: They bite slowly.
1: Lassan rágcsálják.
0: And they brush the tooth.
1: Ezzel tisztítják a fogat.
0: Yes. And they don't have this problem.
1: Nincsenek ilyen gondjaik.
0: Most we can say though Europeans have a good technology, good paste, brush this that, but still European teeth have more problems than the farmers in India or in other countries or what we call the different countries.
1: Itt Európában jó fogtisztítási technológia van, jó fogkefék, fogkérmek, mégis rosszabbak a fogaitok, mint Indiában, meg más országokban a földműveseké.
0: Because they are using natural. And now today, yesterday we looked and we read it about, I thought it's only for our cooking.
1: És tegnap olvastunk erről.
0: And then our dear Amrit from Hamburg.
1: Azt gondoltam, hogy csak főzésre jött, de aztán a kedves Amrit Hamburgból.
0: She's a doctor.
1: Ő orvos.
0: And she knows everything about this pharmacy.
1: Minden tud ezekről a gyógyszerekről.
0: And she read how much benefit have for our body this bubbles fruits.
1: Elolvasta, hogy mennyi jó hatása van a testünkre ennek a babulnak.
0: 80% diseases from the women can be cured through only this babul.
1: A női betegségek 80%-a csak ezzel meggyógyítható.
0: But it's not for 2-3 days, yes?
1: De nem 2-3 nap alatt.
0: You have to continuously drink this water.
1: Folyamatosan inni kell ezt a teát.
0: You take few pieces from this fruits of the babul.
1: Néhány darab babult beleteszel,
0: and boil it little water,
1: forró vízbe, kicsit forralod,
0: and then you drink the water.
1: És aztán megiszod a teját.
0: Every day.
1: Minden nap.
0: 3 times a day.
1: Háromszor naponta.
0: You can make the water for 1 liter and then keep it in your water bottle.
1: Csinálhatsz egy egész litert és termoszba tarthatod.
0: But not drinking all the times.
1: De mindig itt.
0: Make 3 day time. Night going to sleep that time.
1: Ne állandóan itt, például lefekvés előtt.
0: Morning before your coffee, chai, etc. Make 15 minutes differences.
1: Reggel a tej a kávé előtt 15 percet várj.
0: And before your dinner, lunch, half hour before you drink this.
1: Fél órával ebéd, vacsora előtt.
0: It's for men and for women is a very, very healthy dish.
1: Nőnek és férfinak is egyaránt nagyon egészséges.
0: So how else she read? And then I asked this morning to our dear Radha.
1: Ahogy Amrit felolvasta, és ahogy ma reggel kérdeztem a kedves Rádát.
0: And her eyeballs went up.
1: És így felnézett.
0: Like this. Why you didn't tell me before?
1: Korábban miért nem mondtad? Ezt mondta.
0: She was mentally thinking. She didn't tell me loudly.
1: Nem mondta.
0: So it means that how good thing it is.
1: Látjátok, milyen jó ez.
0: So this is the same the same cast of this tree is called the here is called what they call akácia.
1: Itt ez az akác fajta, akácia, akáciának.
0: But it is this akácia is little different.
1: Az egy kicsit különböző.
0: So horse and donkey is different.
1: A ló és a szamár kicsit eltér.
0: It looks like similar.
1: Hasonlónak tűnik.
0: Have four legs.
1: Négy lába van mint kettőnek.
0: Everything.
1: Ilyesmi.
0: But it is different.
1: De azért eltér.
0: The German Shepherd is different. Then what in the Romania running dogs free.
1: A németek másképp pásztorkodnak, mint a román szabad állattartás.
0: But the dogs are all very good, very beautiful.
1: És az ottani kutyák nagyon jók.
0: They also need love.
1: Azokat is szeretni kell.
0: But in certain things,
1: de bizonyos dolgokban,
0: the shepherd can do, other cannot do.
1: Egyik meg tudja csinálni, a másik nem.
0: And what the Hungarian shepherd's guard's dog, what it can do, the shepherds cannot do.
1: És amit a magyar pásztor kutya meg tud csinálni, az maga a pásztor sem.
0: So every tree have a different qualities, some different.
1: Minden fának más a minősége.
0: And definitely 100%
1: 100% biztos
0: in European science and everywhere have been tested about every plants and trees and etc. definitely
1: hogy az európai tudomány nem vizsgálta végig az összes növényt.
0: It has a what they call the Latin language.
1: Van a latin nyelv.
0: And India has a Sanskrit language.
1: És Indiában meg a Sanskrit.
0: But kara, that is in Sanskrit word, there is a kara.
1: Van ez a Sanskrit szó.
0: And kara means all like a horse, donkeys, etc.
1: Ezek olyanok, mint a ló és szamár.
0: Four legs.
1: Négy lábú.
0: And so, but as I said,
1: ahogy mondottam,
0: there are horses, many, many different kind of horses.
1: Sokféle fajta ló van.
0: So similarly, these trees.
1: Hasonlóan ezek a fák.
0: And where these trees are growing in that circumstances, in that environment.
1: A fák és a környezet, ahol nőnek.
0: That is very important.
1: Az nagyon fontos.
0: In Rajasthan, hardly 5 times or 20 times rain coming.
1: Rajasthanban alig 15-ször esik.
0: In our garden, there is nearly 2 meters deep water.
1: Jadamban 2 méter mélyen van a víz.
0: And soil is about 40 centimeters in Jadon maximum.
1: És maximum 40 centi vastag a talaj.
0: And all everything is dry.
1: És teljesen száraz.
0: But these trees are surviving.
1: De mégis túlélnek ezek a fák.
0: And when very hot, they become very green.
1: És mikor nagyon meleg van, akkor zöldelnek.
0: So that is quality of the medicine or effect on our body.
1: És így van orvosi hatása a testünkre.
0: Just sit under this tree for half an hour.
1: Fél órát ülj ez alá a fa alá.
0: You will see how good you feel.
1: És meglátod, milyen jól érzed magad.
0: And there's another tree that's called the imli.
1: Van egy másik fa, így hívják.
0: Lie down in the shadow.
1: Feküdj az árnyékában.
0: For 1 hour. You will get up with the fever.
1: És lázasan kelsz fel.
0: Yes. So effect is there.
1: Van hatás.
0: Therefore.
1: Tehát.
0: Now. It is say we throw the banana and the banana skin we are eating.
1: Eldobjuk a banánt, megesszük a héját.
0: And God said, O human, you are stupid.
1: Isten azt mondja,
0: the best
1: vagy
0: essence
1: ember.
0: Of the banana is I'm eating.
1: A, én, a, azt mondja a kecske, hogy buta vagy ember, mert én eszem meg a banán legjobb részét.
0: When I come to the Jordan,
1: mikor Jordanba megyek,
0: I don't go to the kitchen often. In 3 weeks I'm there, maybe 2 or 3 times I'm looking in the kitchen side.
1: Nem megyek gyakran a konyhába, néhány hetente egyszer.
0: And I'm so sad.
1: Annyira elszomorodok.
0: So angry.
1: Annyira mérges vagyok.
0: And because good things they throw it.
1: Mert kidobják a jó dolgokat.
0: And on the inside what is they are eating this little.
1: Csak egy keveset esznek meg belőle.
0: But people don't want to eat.
1: De az emberek nem akarják megenni.
0: I was in Salzburg.
1: Voltam Salzburgban.
0: I think 1.5 months ago. Or 2 months ago, already.
1: Másfél-két hónapja.
0: And one of our very nice disciples, she's from England.
1: Van ott egy jó tanítvány Angliából.
0: And she and her husband, and they said, we are getting the best of the best corn chapatis made from the wheat.
1: Azt mondják, hogy ott a legjobb búzából készült csapati van.
0: And it is a old wheat, old qualities.
1: Régi minőségű búza.
0: Now they again bring in the Europe back.
1: Megint visszahozzák Európába ezt.
0: And it's so healthy.
1: olyan egészséges.
0: Expensive.
1: De drága.
0: But they go to particular bakery to get that kind of bread.
1: Egy különleges pékségben kapják ezt a kenyeret.
0: I said, then please you should bring me some seed that I will put in Jadan.
1: Kérlek, hozzatok egy kevés magot, hogy Jadanba elvihessem.
0: So I took 1 kilo.
1: Kaptam egy kilót.
0: And proudly I brought in Europe the best seeds.
1: És büszkén vittem a legjobb magokat.
0: In Jadan.
1: Jadanba.
0: And Phulpuri said, we have about 5 ton like this.
1: És Phulpurji azt mondta, hogy itt 5 tonna ilyen van.
0: All my farmers. But
1: de.
0: The people don't eat that. They want to have white meals.
1: Az emberek nem eszik meg, fehér kenyeret akarnak.
0: But the people who are aware about this.
1: De akik tudatában vannak.
0: So-called some officers. They know. And they tell me, please Swamiji, 50 kilos or 100 kilos from your protection save for me, I will get this.
1: Akiknek megvan a tudásuk, azok azt mondják, hogy Swamiji, 50-100 kilót adjál nekem ebből.
0: So I said, no problem, I will send it you or send your car.
1: Azt mondom, hogy nem probléma, küldök majd.
0: But he said,
1: de azt mondja,
0: if you don't take money, I will not take your wheat seeds.
1: Hogyha,
0: because I want to just give it free.
1: Hogyha nem kérsz érte pénzt, akkor nem adhatod, mert én
0: no, this
1: ingyen
0: is
1: akartam
0: ashram. That we don't want. So people have the feelings, not that there are not all corruptions, you know.
1: Az embereknek megvannak az érzéseik.
0: No, corruption. So there are some for corruption, but
1: nem korruptak.
0: It is a, let's say, 80% or 75% is the best people.
1: Vannak korrupt emberek, de 80-75% a legjobb ember.
0: 25 may be a corruption.
1: 25% lehet, hogy korrupt.
0: But it's not like that. And in Europe also very good people. There is nothing like that.
1: De Európában is nagyon jó emberek vannak.
0: But we are blind.
1: De vakok vagyunk.
0: We don't know how to eat and what to eat.
1: Nem tudjuk, hogy hogy együnk meg mit együnk.
0: We know how to eat.
1: Tudjuk igenis.
0: And we like to eat. But you don't know how to cook.
1: De szeretünk enni, de nem tudod, hogy kell főzni.
0: Very soon people will catch some animal and they will eat only like that. Even they can't cook the meat.
1: Hamarosan az lesz, hogy az emberek elkapják az élő állatokat és úgy helyben megeszik főzés nélkül.
0: So they will from their goat they will bite this evening here, husband and wife, and tomorrow from this side.
1: A este harap egy kicsit a kecskéből a férj, aztán reggel a feleség.
0: So please learn cooking, and which kind of spices you should give in.
1: Tanuljátok meg a főzést, milyen fűszereket kell használni.
0: Okay, chili you don't eat, no problem.
1: Ha nem esztek chilit, az nem baj.
0: But in Europe also a lot of spices they have.
1: Európában is van sokféle fűszer.
0: Very nice.
1: Nagyon jók.
0: And in certain cake and in certain things you know what to put inside.
1: Bizonyos süteményekbe tudjátok mit kell tenni.
0: In the good cake you cannot put haldi and chili.
1: A jó süteményben nem lehet kurkumát meg chilit tenni.
0: Then it becomes the Indians Google saliva. Anyhow, so please I'm telling you, learn cooking.
1: Tanuljatok meg főzni.
0: Take vegetable and you should know how to cook the carrot.
1: Tudjátok például, hogy hogy kell
0: megfőzni. And how to cook the pumpkin.
1: A sárgarépát meg a tököt.
0: And how to cook the bengen. The what you call the eggplants.
1: És a padlizsánt.
0: And you should know how to cook the spinach.
1: tudjátok, hogy hogyan kell megfőzni a spenótot.
0: And ezt how to kell. Cook the potatoes.
1: Meg a krumplit, hogy kell megfőzni.
0: So don't compare potatoes cooking techniques and carrots to cooking techniques.
1: Nem ugyanúgy kell megfőzni a burgonyát, mint a sárgarépát.
0: And which spices.
1: És milyen fűszerekkel. So,
0: that's why my sorrow is about you, that you lost cooking my knowledge.
1: Az én bánatom veletek kapcsolatban, hogy elfelejtettétek a főzés tudományát.
0: Now who would like to cook?
1: Ki szeretne főzni?
0: Learn cooking, hand up.
1: Megtanulni főzni. Tegye fel a kezét.
0: Who want to learn, hand up? Don't be afraid.
1: Aki akar
0: if not, then leave
1: főzni,
0: it down.
1: Az tegye fel a kezét, ne féljetek.
0: So it means,
1: azt jelenti,
0: those who did not raise hand up,
1: aki nem tette fel a kezét,
0: is feels ashamed.
1: Az szégyenkezik.
0: Yeah, that's it.
1: Ilyesmi.
0: And those who raised hand up,
1: aki meg fölemelte a kezét,
0: now I know, so many cannot cook.
1: Most már tudom, hogy ilyen sokan nem tudnak főzni.
0: That's it.
1: Így van.
0: So we will do the next course.
1: Következő kurzusom.
0: And that is only that who will honestly, seriously will come. You have to bring your gas cooker.
1: Akik eljönnek, vegyék komolyan, hozzák a gázfőzőt.
0: Cooking pots.
1: Edényt.
0: Spoons, knife.
1: Kanalat, kést.
0: Plates, etc.
1: Tányért, mindent.
0: Vegetable and spices we will provide.
1: A zöldséget meg a fűszereket.
0: And we will have one weekend only for cooking.
1: És lesz egy hétvége csak a főzésre.
0: So everybody will be sit in one line.
1: Mindenki egy sorba ül majd.
0: Everybody have about 5 square meters place.
1: Mindenkinek lesz körülbelül 5 négyzetméter helye.
0: And we will have big screen like this.
1: Lesz egy nagy vászon.
0: And
1: vetítő.
0: Someone from India I will bring who can which spices where to put.
1: Valaki Indiából mondja, hogy milyen fűszereket kell beletenni.
0: Yes, really. It's not a joke.
1: Nem vicc.
0: And it will be great, great things.
1: Nagyszerű lesz.
0: You will enjoy eating.
1: Nagyon élvezni fogjátok az étkezést.
0: Of course, when you eat only potatoes and you don't eat the spinach, you will say, this is spinach.
1: Hogyha csak mindig spenótot csinálsz, és nincs spenót, akkor azt mondod, ó, spenót.
0: The potato has on itself place, and spinach has on its place.
1: A krumplinak is megvan a maga helye, meg a spenót.
0: So look in the your Google.
1: Nézzétek meg a Google-on.
0: What is the good of the potatoes?
1: Hogy mi a jó a krumplinak?
0: Yes, please.
1: Igen.
0: And what is good for in the spinach?
1: És mi a jó a spenótban?
0: What is good in carrot?
1: És mi a jó a répában?
0: And in eggplant.
1: Meg a padlizsánban.
0: And especially the eggplant skin.
1: Különösen a padlizsán héja.
0: You know, there was a long time, and you maybe still now, it was called macrobiotic diet.
1: Volt régebben az úgynevezett makrobiotikus táplálkozás, most is van még.
0: And they had the ash of burned eggplant.
1: És használták a padlizsánt.
0: And with that they were brushing their teeth.
1: És azzal tisztították a fogat.
0: And they got rid of this, the pyrias of the disease.
1: És megszabadultak így a ínybetegségtől.
0: So everything is there. It was very good.
1: Nagyon jó volt.
0: So there are many ways to cook. Good ways. European way, Indian way, Chinese way, Japanese way, etc.
1: Különféle jó főzési módok vannak, európai, indiai, japán, kínai, stb.
0: America is European.
1: Az Amerika ilyen szempontból Európa.
0: But everything is mixed now.
1: De ott mindent összekevernek.
0: But I can tell the Japanese, Chinese.
1: Mondhatom, hogy japán, kínai.
0: Europeans.
1: Európai.
0: Middle East and India.
1: Közel-Kelet, India.
0: Africa.
1: És Afrika.
0: And they have very good way how to cook which things good. So please give up the junk food. Don't buy anything. Don't go to eat in the restaurants. Cook at home. You will be very healthy.
1: Ezeknek az országoknak megvannak a módjai, hogy hogy főzzenek, adjátok fel a szemétételt, ne járjatok étterembe, hanem tanuljatok meg főzni, és főzzetek otthon.
0: And give the habit of eating with your child till 5 years, then after they will not eat anything else.
1: Aztán, amit ha jól megtanul a gyerek enni 5 éves koráig, azokat a szokásokat elsajátítja, akkor más már nem is akar enni.
0: And once when one doesn't eat, they're okay.
1: Ha valaki nem eszik egyszer, akkor
0: morning you will eat again the same food. Say, no, I don't want this.
1: Azt mondod, nem akarom ezt.
0: Okay, no problem.
1: Nem baj.
0: At lunch time will I'm hungry. I will eat.
1: Akkor ebédkor éhes leszel és megeszed.
0: So, you are gone, more or less, but save your children.
1: De te már elvesztél, de legalább a gyerekeidet ments meg.
0: That they are happy.
1: Hogy ők boldogok legyenek.
0: They will remain healthy.
1: Egészségesek legyenek.
0: I can tell you 1000% from myself.
1: 1000%-ig elmondhatom magammal kapcsolatban.
0: This meat is not healthy.
1: Nem egészséges a hús.
0: And it has also sin.
1: És az bűn.
0: And we are telling that Jesus will take our sin away.
1: És Jézushoz könyörgünk, hogy távolíts el a bűneinket.
0: But you know,
1: tudod,
0: how long Jesus will clean our sin?
1: Mennyi idő az, ami kitisztítja a bűneinket Jézus?
0: Jesus have no so big laundry.
1: Nincsen olyan nagy mosodája, hogy
0: kitisztíthassa. That he cleans our sin.
1: Hogy minden bűnünket kimossa.
0: So I ask you to live healthy, eat healthy, and practice yoga.
1: Azt kérem tőletek, éljetek egészségesen, étkezzetek egészségesen, és gyakoroljátok a jogát.
0: Wish you all the best.
1: Minden jót kívánok.
0: Good journey those who go.
1: Jó utat azoknak, akik távoznak.
0: Take care of your driving.
1: Vigyázzatok a vezetésnél.
0: And once more, learn eating.
1: És még egyszer, tanuljatok meg enni.
0: And cooking.
1: És főzni.
0: And if you can't cook, fasting.
1: És ha nem tudsz főzni, bőjtölj.
0: Till I come back.
1: Amíg vissza nem jön, Swamiji.
0: Okay.
1: Rendben?
0: So spices you should read. There are vegetarian books.
1: Olvassatok a fűszerekről, vannak ezekről
0: a könyvek.
1: And
0: they also ask which spices you should add.
1: Milyen fűszert használj?
0: Yes. It's not only the taste. But it is for health. They know which is going with which.
1: Nem csak az ízről van szó, hanem az egészségügyi hatásról. Mi mehet mivel együtt?
0: Otherwise, you cook nice spinach.
1: Különben megfőzöd a jó spenótot.
0: And then you put on the slugovers.
1: És?
0: Slug on it. Milk slug.
1: Aha, és tejszint raksz rá.
0: Yeah. So on the spinach, you serve the slag.
1: És a spenót tejszínnel.
0: That's it.

0: The joy of joyous.
1: Az öröm legnagyobbika.
2: Radost radostnych.
0: The joy of the joyous is very short joy.
1: Az öröm öröme nagyon rövid öröm.
2: Je vrlo kratkoga vijeka.
0: But the suffering of the joyous is longer.
2: Ali je patnja onih koji se raduju dugotrajnija.
1: Akik örülnek, azoknak az öröme rövid, de akik örülnek, azoknak a szenvedése hosszabb.
0: You understand what I mean?
1: Értitek, mire gondolok?
2: Razumite li što želim reći?
0: The joy and sorrows are parallel.
1: Az örömök és a bajok együtt járnak.
2: I radost i tuga su usporedni, paralelni.
0: But the joy of the joyous is shorter than the sorrows of the joyous.
1: De az örömteli emberek öröme rövidebb, mint az örömteli emberek szomorúsága.
2: A radost onih koji su radosni kraćeg vijeka od njihove tuge.

0: everything where we see the joy.
1: Mindenütt, ahol az örömöt látjuk.
2: Uszvem, ugye vidim a radost.
0: That must there's also sorrows.
1: Annyi gond is van benne.
2: Csökken az iszta kolicsina túga.
0: So if you are happy about something,
1: ha valaminek örülsz,
2: Pálkos, te szeretnél bognácsik.
0: To get something, to have something or someone.
1: Valakit meg, valamit megszerzel, vagy valamit birtokolsz, vagy valakit van.
2: Yes, te stekli nešto, posjedujete nešto ili nekoga.
0: More than that must is hidden in that the unhappiness or suffering.
1: Ebben ugyanannyi vagy még több szenvedés és boldogtalanság is el van rejtve.
2: Je više u tome je sakriveno još i patnje i tuge.
0: But the joy of the joyous of the supreme one is endless.
1: De az a legfelsőbb örömteli öröme vég nélküli.
2: A radost onog vrhovnog koji je radostan je beskrajna.
0: The joy of the joyous, the beloved one is the endless.
1: Az örömteli öröme a szeretet té végtelen.
2: A radost onog koji je radostan voljenog je beskrajna.
0: That's God.
1: És ez Isten.
2: To je Bog.
0: Mahaprabhuji is incarnated for us.
2: Mahaprabhuji se za nas inkarnirao.
0: He is the liberator, the savior of our life.
1: Mahaprabhuji értünk inkarnálódott, ő a megszabadítónk, az életünk megmentője.
2: On je osloboditelj i spasilac naših života.
0: About all other holy incarnation we can only read.
1: A többi szent inkarnációról csak olvashatunk.
2: A svim drugim svetim inkarnáciám možemo jedino čitati.
0: But about Mahaprabhuji we can all not only read but we know who had been experiencing with him.
1: Mahaprabhujiról azonban nem csak olvashatunk, hanem ismerhetünk olyan személyeket, akik találkozhattak vele.
2: O Mahaprabhuji nije da samo čitamo, već možemo doći u kontakt sa onima koji su imali iskustva sa njim osobno.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
2: Stoga se kaže.
0: Blessed land is that where the divine soul incarnates, Satgurudev.
1: Áldott az a föld, ahova az isteni lélek inkarnálódik, Satgurudev.
2: Blagoslovljena je ona zemlja gdje se inkarnirao Satgurudev.
0: Blessed are those parents who gave the birth to such a holy incarnation, or such a holy incarnation has chosen them as the parents.
1: És áldottak azok a szülők, akik ilyen isteni inkarnációnak adnak életet, hogy ez a szent inkarnáció őket választotta a szüleiként.
2: I blagoslovljeni su oni roditelji koji su donijeli na svijet tu svetu inkarnaciju, to jest koja je ta inkarnacija izabrala da mu budu roditelji.
0: And fortunate are they who is the brothers and sisters of that holy incarnation.
1: És szerencsések azok, akik a testvérei ennek a szent inkarnációnak.
2: I sretnici su oni koji su braća i sestre te svete inkarnacije.
0: And liberated and blessed are they who keep his name and him in their heart.
1: És felszabadultak és áldottak azok, akik az ő nevét a szívükben tartják.
2: A blagoslovljeni i oslobođeni su oni koji drže njegovo ime u srcu i u umu.
0: In our holy book Lilamrit.
1: A mi szent könyvünkben a Lilamrit.
2: U našoj svetoj knjizi Lilamrit.
0: You read everything.
1: Mindent el tudtok olvasni.
2: Možete sve pročitati.
0: Though we have that holy book, we read always. Then why do we have still some problems?
1: Bár megvan nekünk ez a szent könyv, mindig olvasunk is belőle. Miért vannak mégis problémáink?
2: Iako imamo tu svetu knjigu i možemo čitati iz nje, zaradi čega uvijek imamo i nekih problema.
0: Because we only read.
1: Mert csak olvassuk.
2: Radi toga jer samo čitamo.
0: We don't follow.
1: Nem követjük.
2: A ne slijedimo.
0: Reading and following are two things.
1: Elolvasni és követni két dolog.
2: Jedno je čitati, a drugo je slijediti.
0: We are searching different things.
1: Más dolgokat keresünk.
2: Mi tragamo za drugačim stvarima.
0: We are searching happiness somewhere else.
1: A boldogságot valahol máshol keressük.
2: I svoju sreću tražimo negdje drugdje.
0: So this afternoon I was meditating.
1: Ma délután meditáltam.
2: Danas sam popodne meditirao.
0: In deep yoga nidra.
1: Mély yoga nidrában.
2: Tokom duboke yoga nidre.
0: And so Mahaprabhuji came.
1: És Mahaprabhuji eljött.
2: I došao mi Mahaprabhuji.
0: And he said.
1: És azt mondta.
2: I rekao.
0: One message.
1: Egy üzenetet mondott.
2: Szóval jednu poruku.
0: The joy of the joys is less joy, but the sorrows of that joys of that joys is more.
1: Hogy annak az embernek, aki örül, az öröme rövidebb, mint a szomorúsága.
2: A radost onih koji se raduju je ipak manja od tuge koja nastupi kad su tužni oni koji se inače raduju.
0: And he went away, he said, sleep well.
1: És elment. Azt mondta, aludj jól.
2: Poželio mi je dobar san i otišao.
0: So this is the anniversary day of Sri Mahaprabhuji.
1: Ez a nap Sri Mahaprabhuji-ra emlékezés napja.
2: Danas je Mahaprabhuji-va obljetnica.
0: There is incarnation day.
1: Van egy inkarnáció nap.
2: Postoji dan inkarnácie.
0: And there is a samadhi anniversary.
1: És van egy samadhi emléknap.
2: A postoji godišnica samadhija.
0: Its light again dissolved into the light.
1: Hogy a fénye újra feloldódik a fényben.
2: Njegova svjetlost ponovno se rastočila u svjetlosti.
0: For him or for them there is no death.
1: Ő számára vagy az ő számukra nincs halál.
2: Za njega, odnosno za njih, nema smrti.
0: Death is for that soul who is bounded or stuck still in karmas.
1: A halál annak a léleknek a számára létezik, aki még hozzá van kötve, vagy meg van rekedve a karmák között.
2: Smrt postoji samo za one koji su zaglavili u karmama.
0: So, can we imagine Mahaprabhuji's 135 years age?
2: Možete li zamisliti Mahaprabhuđevu dobu od 135 godina?
1: El tudjátok képzelni Mahaprabhuji 135 éves korát?
0: And still he was healthy, movable, talking, walking, everything.
1: Mégis egészséges volt, mozgott, sétált, beszélgetett.
2: Just to je bio zdrav, razgovarao je, šetao je, kretao se.
0: And we are who is 35 years already feeling nearly like 100 years.
1: Mi is mi, akik 35 évesek vagyunk már, majdnem úgy érezzük magunkat, mintha 100 évesek lennénk.
2: A mi sa 35 godina osjećamo kao da imamo stotinu.
0: I can talk only about myself.
1: Én csak magam nevében beszélhetek.
2: Mogu govoriti samo o sebi.
0: That whatever I got and I get is Mahaprabhuji's divine grace.
1: Hogy bármit is kaptam és bármit is kapok, az Mahaprabhuji isteni kegyelme.
2: Što god da sam dobio, što god dobijam, to je Mahaprabhuđeva božanska milost.
0: He can give you everything. No one can give what he can give.
1: Ő mindent megadhat neked. Senki sem adhatja meg azt, amit ő meg tud adni.
2: On vam može dati sve. Niko vam ne može dati ono što vam on može dati.
0: We need only confidence, that's all.
1: Csak bizalomra van szükségünk, ennyi az egész.
2: Treba nam samo pouzdanje, to je sve.
0: Without doubt.
1: Kétely nélkül.
2: Povjerenje bez sumnje.
0: So I know without any doubt.
1: Tehát én tudom.
0: Mahaprabhuji is God.
1: Tudom, kétely nélkül tudom, hogy Mahaprabhuji Isten.
2: Ja znam bez svake sumnje da Mahaprabhuji jest Bog.
0: If there is a God on this earth incarnated, then is Mahaprabhuji.
1: ha Isten inkarnálódott ezen a földön, akkor az Mahaprabhuji volt.
2: Ako postoji Bog na ovoj zemlji inkarniran, tada je to Mahaprabhuji.
0: Doesn't matter when, what happens, I always turn to him.
1: Nem

0: Több ezer kilométernyi távolságra van a part.
1: Kada se brod nađe u sredini oceana, kada na tisuće kilometara uokolo nema kopna, samo more.
2: Seagull want to fly away from that ship.
0: A sirály el akar repülni arról a hajóról.
1: Tada labut poželi odletiti od tog, sa tog broda.
2: But he can't fly thousands of kilometers.
0: De több ezer kilométernyit nem tud repülni.
1: Ali ne može letiti hiljadama kilometara.
2: That bird again comes on this boat, on the ship.
0: És ez a madár újra visszatér a hajóra, a csónakra.
1: I ponovo se vraća na taj brod.
2: So we are those birds.
0: Mi vagyunk ezek a madarak.
1: Mi smo te ptice.
2: We want to fly away and sit somewhere else.
0: El akarunk repülni és máshová leülni.
1: Želili bismo odletiti i sjesti negdje drugdje.
2: But there is no place to sit.
0: De nincs más hely, ahová leülhetnénk.
1: Ali nema takvog
2: mjesta. In whole universe.
0: Az egész világ egyetemben.
1: U čitavom univerzumu.
2: Again, only the God where we can again come and rest.
0: Megint újra csak Isten, ahova eljöhetünk, ahol megpihenhetünk.
1: Ponovno jedino je samo Bog, taj kod kojeg možemo doći.
2: Again, it's Mahaprabhuji.
0: Újra megint Mahaprabhuji.
2: We can have an eternal peace.
1: Ponovno kod Mahaprabhuji možemo imati vječni mir.
0: Önálló lehetünk örök békét.
2: But you must have this devotion, this feeling, this faith.
0: De meg kell, hogy legyen benned ez az odaadás, ezek az érzések,
1: ali
0: ez
1: ako,
0: a hit.
1: Ali trebate imati to devociju, to posvećenje i taj osjećaj.
2: The joy which is in his name and the bliss, divine bliss which is in his form is nowhere in the universe.
0: Az az öröm, amely az ő nevében van, és az az áldás, az az üdv, ami az ő alakjában van, az sehol máshol nincsen az egész világ egyetemben.
1: Radosť, koja je u njegovom imenu i božansko blaženstvo koje je u njegovom liku ne može se naći nigdje u univerzumu.
2: If you can realize this.
0: Ha ezt fel tudod ismerni.
1: Ako to možete realizirati.
2: You will be the richest of richest.
0: A gazdagok leggazdagabbika lesz.
1: Tehát ćete biti najbogati od najbogatijih.
2: Luckiest of the luckiest one.
0: A szerencsések legszerencsésebbike.
1: Najveći sretnik od svih najvećih sretnika.
2: Then everything will be clear to you.
0: Akkor minden világos és tiszta lesz számodra.
1: Tehát će vam sve biti jasno.
2: Then you don't need moksha mukti.
0: Akkor nem kell már többé moksa mukti neked.
1: Tehát se vám neće trebati moksa mukti.
2: Because mukti or the moksha becomes your servant.
0: Mert a moksa a te szolgálód lesz.
1: Jer moksa postaje vaš sluga.
2: So Mahaprabhuji gives everything.
0: Tehát Mahaprabhuji megad mindent.
1: Mahaprabhuji daje sve.

0: Ja is Jivanka.
1: Most a következő bhajan címe, Abbasobdia is Jivanaka.
0: And we are praying to God, the whole burden of my life I am laying into your hands.
1: Ebben imádkozunk Istenhez, hogy az életem minden terhét hadd tegyem a kezedbe.
0: And if I will be successful, it is also in your hands.
1: Ha sikeres leszek, az is a kezeidben van.
0: And I want to reach you.
1: Szeretnélek elérni.
0: And for this, I give up the happiness in the world.
1: Ezért feladom a világban keresendő boldogságot.
0: Or my attachment to the world.
1: A világhoz való kötődésemet.
0: And of course I'm living in this world, but let me be so pure as the lotus flower on the water.
1: Természetesen ebben a világban élek, de hagy legyek olyan tiszta, ahogyan a lótusz virág él a vízben.
0: And when I'm living in the world, let me be selfless.
1: És hogyha a világban élek, hadd legyek önzetlen.
0: And when I will die, let me be in your hands.
1: És amikor meghalok, hadd legyek a te kezeidben.
0: Because I am living in the world, but also the world is in your hands.
1: Mert én a világban élek, de a világ a te kezeidben van.

0: Next bhajan will be Gurudev Sharanatumari.
1: Következő bhajan címe Gurudev Sharanatumari.
0: I'm in thy shelter.
1: A védelmedben vagyok.
0: And please remove my anxieties.
1: Kérlek, távolítsd el a nyugtalanságomat, szorongásomat.
0: Please be merciful to me and let me overcome the troubles.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és hagyj szeljem át, hagyj küzdjem le a nehézségeket.
0: No mother, father or friends, nobody is mine.
1: Apa, anya és a barátaim, egyikük sem az enyémek.
0: Please save me from this big net of Maya.
1: Kérlek, ments meg engem a Maya nagy hálójából.
0: Always I'm diving so deep into this Maya.
1: Olyan mélyen elvesztem ebben a hálóban.
0: Please save me.
1: Kérlek, ments meg.
0: And maybe I'm not so good in doing all my practices.
1: Talán nem vagyok olyan jó a gyakorlataimban.
0: But you are the merciful one.
1: De te vagy a kegyelmes.
0: Please remove this dualism.
1: Kérlek, távolítsd el ezt a kettősséget.
0: And you are giving everything.
1: Te vagy az, aki mindent adsz.
0: I'm in thy shelter.
1: És én a védelmed alatt állok.
0: And let me repeat your name.
1: Hagy ismételjem a neved.

0: Now we will, next bhajan will be Sataguru Satcha Mila Jabahise.
1: Sataguru Satcha Mila Jabahise, ez lesz a következő bhajan címe.
0: When I met my Satguru Dev, all my doubts were destroyed.
1: Amikor találkoztam a mesteremmel, akkor minden kétségem eloszlott.
0: Before I met my Guru Dev, many ways were advised.
1: Mielőtt találkoztam a mesteremmel, sokféle tanácsot kaptam.
0: Pilgrimage, fasting.
1: Böjt, zarándoklat.
0: But when I met my Gurudev, he showed me the essence.
1: De amikor találkoztam a mesteremmel, ő megmutatta nekem a lényeget.
0: He opened me inside and showed me God who is in my heart.
1: Belülről nyitott ki engem, és megmutatta Istent, aki a szívemben lakik.
0: I saw the one and the flame, my flame, united with the gods.
1: Láttam az egyet, és az én lángom egyé vált Istennel.
0: Everything is in my heart.
1: Minden a szívemben van.
0: My doubts are gone.
1: A kételyem eltűnt.
0: And I crossed my karmas.
1: És leküzdöttem a karmáimat.
0: My inner self and the eternal is one.
1: A belső lényem és az örökkévaló egy.
0: This is what we want to reach.
1: Ez az, amit szeretnénk elérni.
0: That my inner self and the divine is one.
1: Hogy az én belső lényem és az isteni egy.
0: In reality it is like that.
1: És a valóságban ez így van.
0: But we are still so much bound to the outer world.
1: De mi mégis kötődünk annyira a külső világhoz.
0: So much bound to our thoughts and feelings and intellect.
1: És annyira kötődünk a saját gondolataink.

0: az érzéseinkhez, intellektusunkhoz.
1: And then we always think we are individual.
0: És mindig azt gondoljuk, hogy egyéniek vagyunk.
1: And we are not one, we are single.
0: Nem egyek, hanem egyéniek, egyedüliek.
1: And then we are fighting in the world.
0: És akkor harcolunk a világban.
1: But the Gurudev tells us
0: Isten azt mondja nekünk.
1: The outer world is manifold.
0: A külső világ sokféle.
1: But the Purusha, the inner self is one.
0: De a lélek egy.
1: And with our practice, with all what Gurudev is giving us to practice,
0: és a gyakorlás segítségével, amit Isten adott nekünk,
1: we can realize that.
0: Felismerhetjük ezt.

0: दीप नारायण भगवान की जय। श्री मंगलज महाराज की जय।
1: Next bhajan will be Bhai Tumar Jagore.
2: A következő bhajan címe Bhai Tum Jagore.
1: And in this bhajan, Holy Guruji, Sri Swami Madhavananda Ji.
2: Ezt a bhajant Holy Guruji írta Madhavananda Ji.
1: Was speaking to the human.
2: Az emberhez beszél.
1: Bhai brother, awake.
2: Testvérem, ébredj.
1: Your time is shortly over.
2: Az időd rövidesen lejár.
1: And you were falling in the sleep of ignorance.
2: És a tudatlanság álmába fogsz hullani.
1: And therefore you are suffering.
2: És ezért szenvedsz.
1: And again you will be born and go.
2: És újra megszületsz és újra elmész.
1: Birth and death.
2: Ez a halál és a születés.
1: Only your guru can free you from that.
2: Csak a mestered képes ettől megszabadítani.
1: He can lead you from this ignorance to the light.
2: Ő vezethet el téged a tudatlanságtól a fénybe.
1: To the light of wisdom.
2: A bölcsesség fényében.
1: To the light of knowledge.
2: A tudás fényében.
1: To the light of liberation.
2: A felszabadulás fényében.
1: We are caught in this net of attachment and word.
2: A világi kötöttségek hálója kapott el bennünket.
1: But your life, your human life is a precious diamond.
2: De az emberi életed egy értékes gyémánt.
1: It is not so easy to get a human life.
2: Nem olyan könnyű emberi életet kapni.
1: And the sense of the life is not to earn money.
2: És az élet értelme nem az, hogy pénzt keres.
1: To have a big house.
2: Vagy nagy házad legyen.
1: Or many jewelries.
2: Vagy sok ékszered.
1: Even not to have to gain knowledge in the outer world.
2: És az sem, hogy a külvilágról halmoz fel egyre több tudást.
1: The meaning for the sense of human life is to realize the Atma.
2: Az ember élet célja, hogy felismerjük az Atmát.
1: And you can find it in your heart.
2: És ezt a szívedben találhatod meg.
1: And Holy Guruji said, Mahaprabhuji, my divine master.
2: Holy Guruji azt mondja, Mahaprabhuji az én isteni mesterem.
1: He was awakening this sleeping swan.
2: Ő ébresztette fel ezt az alvó hattyút.
1: Don't waste your precious human life.
2: Ne pazarold el az értékes emberi életed.

0: Now we will chant a bhajan from Shri Kabir Das Ji.
1: Most Shri Kabir Das Ji bhajanját fogjuk énekelni.
0: Matkara Mohatu.
1: Aminek az a címe, hogy Matakara Mohatu.
0: It is always that same, no? Some form of our false identification.
1: Ez mindig ugyanarról szól, ez valamilyen azonosításról, valamilyen formáról.
0: We always hope, or it's normal for us, that we search to quench our thirst for being happy and full of peace and joy in the outer world.
1: Mindig a külvilágban keressük a boldogság és az öröm iránti vágyunk beteljesülését.
0: But we, on the other side, we know the outer world is always changing.
1: De másfelől tudjuk, hogy a külső világ mindig
0: változik. It will not remain.
1: Ez nem marad állandó.
0: So, get rid of this ignorance.
1: Ezért tehát szabadulj meg ettől a tudatlanságtól.
0: This attachment.
1: Ettől a kötődéstől.
0: And these longings.
1: Ezektől a vágyaktól.
0: Sing the bhajans. To praise the highest.
1: Énekeld a bhajanokat, hogy dicsőítsd a legfelsőbbet.
0: We always think, for us it's normal that we think in the outer world there we find the happiness.
1: Számunkra mi általában a külső világban gondoljuk meglelni a boldogságot.
0: And also that we are happy and we are loved and we can love to one another.
1: És azt gondoljuk, hogy a boldogságunkat és a szeretetünket valaki másban találjuk meg.
0: Because we are so far from our inner self.
1: Mert olyan messzire vagyunk a saját belső lényegünktől.
0: That we search for this.
1: Hogy keressük ezt.
0: But we forgot that it is in us.
1: De elfelejtjük, hogy ez bennünk van.
0: And Kabir says, the eyes are given to you to see the Lord.
1: A Kabir Das azt mondja ebben a bhajanban, hogy azért kaptad a szemet, hogy Istent lásd.
0: And the ears we have to listen to wisdom.
1: És a füledet azért, hogy a bölcsességet halld.
0: And with our mouths we shall chant the name of God.
1: És a szádat azért, hogy Isten nevét énekeld.
0: And with our hands we should give.
1: És a kezeink arra valók, hogy adjunk vele.
0: And when we will follow this.
1: És hogyha követni fogjuk ezt.
0: There will be in our heart a source of pure gold.
1: Akkor a szívünkben egy tiszta forrás fog megnyílni.

0: Sometimes, now we will sing Raja Dena Guru Sa.
1: Most a Raja Dena Guru Sa kezdetű bhajant énekeljük.
0: Sometimes I think there is still a lot of fear in us.
1: Néha azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok a félelem bennünk.
0: Even when we are disciples of a guru, of our living master.
1: Még hogyha az igazi mesterünk tanítványai vagyunk is.
0: And I'm thinking what we are fearful, why we are fearful.
1: És azon gondolkozom, hogy miért vagyunk félelemmel teliek.
0: The guru is only giving us practices where we can liberate us.
1: A guru megadja azokat a gyakorlatokat,
0: where we can get rid of our fears.
1: Hogy hogyan szabadulhatunk meg a félelmeinktől.
0: He is giving us these practices.
1: Megadja nekünk ezeket a gyakorlatokat.
0: So that we are not caught in the fear and sorrows and troubles.
1: Hogy a nehézségek, a félelem és a bánat ne uralkodjon el rajtunk.
0: Why we have fear to lose that?
1: Amikor félünk attól, hogy elveszítjük.
0: Maybe it is fear what will be then.
1: Vagy hogy mi lesz azután.
0: When we change our now circumstances.
1: Amikor megváltoznak a jelenlegi körülményeink.
0: But why we have fear? Because he says you will be liberated, you will be free.
1: De miért is félünk, amikor ő azt mondja, hogy felszabadulsz majd.
0: No more troubles, no more sorrows.
1: Nem lesz több szenvedés, nem lesz több szomorúság.
0: So let this go.
1: Hagyd menjen ez az egész.
0: Free yourself.
1: Szabadítsd fel önmagad.
0: And be one with God.
1: Mindenki Isten.
0: And I am showing you this way.
1: És megmutatom neked ezt az utat.
0: Just do it.
1: Csak tedd.
0: And one is to overcome this I, this ego.
1: És az egyik dolog, hogy felülemelkedjünk az egón.
0: And that is also that we can bow down to our Gurudev.
1: És a másik dolog, hogy lehajolhassunk a mesterünk előtt.
0: And please this vibration, this purity of your lotus feet should be your mercy to me.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám és mutasd meg a lótuszlábadnak ezt a vibrálását.
0: Maybe even I don't want to be in the heaven or I want to have some powers also. I just want to be at your lotus feet.
1: Csak a lótuszlábaidnál szeretnék lenni. Nem kívánom a mennyeket, nem kívánok különleges erőket.
0: And we all know this when we are near to our Gurudev, we are so full of joy and everything is good.
1: Mindjárt tudjuk, hogy amikor a mesterünkkel vagyunk, akkor minden jó, olyan örömet érzünk.
0: Then we don't need anything.
1: Akkor nincs szükségünk semmire.
0: We are sucking this energy, this divine in.
1: Csak befogadjuk ezt az isteni valót, ezt
0: and
1: az isteni
0: then we are
1: energiát,
0: going home again.
1: És aztán újra hazamegyünk.
0: And then comes the normal life.
1: És aztán kezdődik a normális élet.
0: And then it goes.
1: És ez így megy.
0: And then we want to meet our Gurudev again.
1: És aztán újra találkozni szeretnénk vele.
0: And now we have this step.
1: És most itt vagyunk.
0: To go further.
1: Hogy tovább lépjünk.
0: We have all the tools, we have all the practices.
1: Megvan minden eszközünk ehhez, megvan minden gyakorlat ehhez.
0: Of course I'm bowing down to my Gurudev also only in myself inside.
1: Természetesen, hogy leborulok Gurudevám előtt, ahogyan önmagam előtt és a belső lényem előtt.
0: And he is giving us this all that we can free ourselves.
1: És ő megadja nekünk mindazt, amivel felszabadíthatjuk magunkat.
0: And that's now our duty.
1: Ez a mi kötelességünk most.
0: To use that what
1: hogy használjuk ezt, amink van.
0: To use that.
1: Felhasználjuk.

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। लांडज महाराज की जय।
1: Now we will, next bhajan will be Kyurakte ho parada hamse.
2: Most a Kyurakte parada hamse kezdetű bhajant énekeljük.
1: That means why you are hiding for in front of me. Why you are hiding? Why you are hiding?
2: Ami azt jelenti, hogy miért rejtőzködsz el előlem.
1: I'm full of love to your name.
2: Telve vagyok szeretettel a neved iránt.
1: But we know that it is not so easy. We have to overcome so many things in our inner world.
2: Tudjuk, hogy a belső világunkban sok olyan dolog van, ami nem könnyű felülemelkedni.
1: And for example, also for that it is so beautiful to chant bhajans.
2: Például olyan csodálatos énekelni, bhajanokat énekelni.
1: Bhajans are reaching our heart.
2: A bhajanok felemelik a szívünket.
1: And I always want to be at your lotus feet.
2: És én mindig a te lótusz lábaidnál szeretnék lenni.
1: It seems that you are very near.
2: Úgy tűnik, hogy nagyon közel vagy.
1: But on the other side, I cannot reach you.
2: De másfelől nem tudlak elérni téged.
1: Where are you hiding?
2: Hol rejtőzködsz?
1: I'm meditating.

0: tálok.
1: But still I cannot see you.
0: De mégsem láthatlak téged.
1: But finally,
0: de végül
1: Mahaprabhuji says,
0: Mahaprabhuji azt mondja,
1: then I became one with you.
0: Amikor egyé válok veled.
1: Through the mercy of my Gurudev.
0: Gurudevám, kegyelme révén.
1: And there is nothing else existing.
0: És amikor semmi más nem létezik.
1: So I think this is also maybe it is not in the first time that we are so aware about this form of God.
0: Talán első pillanatban nem vagyunk Istennek ilyen formában a tudatában.
1: And we are practicing.
0: És gyakorlunk.
1: And we hope to reach something.
0: És reméljük, hogy valamit elérünk.
1: But we will reach it when we are overcoming the identification with our thoughts, feeling, physical body.
0: De akkor érjük el, amikor már nem azonosítjuk magunkat a gondolatainkkal, az érzéseinkkel és a fizikai testünkkel.
1: We have to overcome this identification.
0: Ezeket kell leküzdenünk, ezeken kell felülemelkednünk.
1: And then there can be nothing else, but then will be this oneness with divine.
0: És akkor semmi más nem lesz, mint a nem marad, mint az Istenivel való egység.
1: But of course we can always call God.
0: Természetesen hívhatjuk Istent mindig.
1: Because he should help us.
0: Mert segítenie kell nekünk.
2: Szintip Narim Bhagavan Ki Jai. Szintip Narim Bhagavan Ki Jai. Szintip Narim Bhagavan Ki Jai.

0: se si vieš, ako naša parama sa našom džiburi dýva, kýčaj.
1: Next bhajan we will chant is from Mirabai-ji. Tuma bina reyona jai.
2: A következő Mirabai bhajanja, tuma bina reyona jai.
1: Always it is this longing which is immanent in us.
2: Ez a vágyakozás, ami örökké ott van bennünk.
1: We are searching this joy, this everlasting.
2: Keressük ezt a boldogságot, ami örökké tart.
1: To be safe.
2: Hogy megmeneküljünk.
1: To be in peace.
2: Hogy békében legyünk.
1: And not in ignorance.
2: És

0: Kérlek, gyere el hozzám, hadd láthassanak, add meg a darsanod.
1: When I cannot see you, I'm like a lotus without water.
0: Amikor nem láthatlak, olyan vagyok, mint a lótusz víz nélkül.
1: Or a dark night without moon.
0: Vagy a sötét éjszaka, amikor nem süt a hold.
1: Day and night I am restless.
0: Nappal és éjszaka nyugtalan vagyok.
1: I have so much pain in my heart.
0: Olyan sok fájdalom van a szívemben.
1: Even I don't want to eat.
0: Még enni sem szeretnék.
1: And in the night I cannot sleep.
0: És egész éjjel álmatlanul forgolódom.
1: And I don't know what I should say.
0: Nem tudom, mit mondhatnék.
1: I have so much longing.
0: Olyan sok vágyakozás van bennem.
1: Please, only you can solve my problem.
0: Kérlek, csak te oldhatod meg a problémáidat.
1: You are the beloved one of my heart.
0: Te vagy a szívem szerelmese.
1: Please don't hide yourself.
0: Kérlek, ne rejtsd el magam előled, magad előlem.
1: Please be so merciful and come to me.
0: Kérlek, legyél kegyelmes és gyere el hozzám.
1: I am your servant from life to life.
0: Életről életre téged szolgállak.
1: And please give me this mercy that I can bow down in front of you.
0: Kérlek, hadd hajolhassak meg előtted.
2: Deepnalim Bhagwan ki jai. Sisi Vishwakunda Shaparama Swami Shanti Gurudev ki jai.

0: Sie gibt dann ihren Bhagwan, Kichai. Sie ist die Vishagunda Shaparaman Swanma Shwanan Jiguru Deva, Kichai.
1: Now there is coming beautiful bhajan written from Paramahamswami Matavanandaji, Holy Guruji.
2: És most egy gyönyörű bhajan következik, amit Holy Guruji írt.
1: Omkar Rachana Sarire.
2: Ez a címe Omkar Rachana Sarire.
1: And Holy Guruji is explaining that the whole creation is done or came out of Om.
2: Holy Guruji azt magyarázza, hogy az egész teremtés az Omból ered.
1: The saints, they know this secret of Om.
2: A szentek ismerik az Omnak ezt a rejtélyét.
1: And because they know that, they are living always in bliss.
2: És mivel tudják ezt, ezért örökké békében élnek.
1: They are always in Ananda.
2: Örökké boldogságban élnek.
1: And it is not because they know this intellectually.
2: És ez nem azért van, mert ők intellektuálisan tudják ezt.
1: But they are in their inner being that.
2: De ők a belső lényükben érzik.
1: And the inner being is this Om and is this bliss.
2: És a belső lényük az Om, ez az üdvösség.
1: It is in the consciousness.
2: Ez a tudatosság.
1: Om is the sound, the form of God.
2: Az Om az Isten formája és hangja.
1: And Om is light without shadow.
2: Az Om a fény árnyék nélkül.
1: Om is like the sky everywhere.
2: Az Om a mindenütt jelenlévő.
1: Eternal.
2: Örökké való.
1: Independent.
2: És mindentől független.
1: Not bound on anything.
2: Ami nem kötődik semmihez.
1: We get this information.
2: Ezt a tudást, információt.
1: Now we are listening.
2: Most megkaptuk és most halljuk.
1: And because we are so lucky that we are disciples of a master of our guru.
2: És mivel olyan szerencsések vagyunk, hogy a mesterünk tanítványai lehetünk.
1: And we have mantra.
2: És van mantránk.
1: And we have asanas and pranayama.
2: És megvan az asana és a pranayama.
1: And we know that we are eating healthy and pure food.
2: És tudjuk, hogy egészséges és tiszta ételeket eszünk.
1: We are somehow able to understand.
2: Valahogyan képesek vagyunk ezt megérteni.
1: Not only with these instruments of intellect.
2: Nem csak az intellektuális, az intellektussal,
1: or in our thoughts,
2: vagy a gondolatainkkal.

0: But by our practice,
1: hanem a gyakorlásunk révén.
0: It is revealing in ourself.
1: Ott van bennünk, felfedezzük önmagunkban.
0: Because with all our practices we are purifying our koshas.
1: Mert a gyakorlásunk révén megtisztítjuk a kósáinkat.
0: This living form.
1: Ezt az élő formánkat.
0: And then automatically we will be more in contact to this higher self.
1: És így automatikusan közelebbi kapcsolatba kerülünk ezzel a magasabb lényünkkel.
0: And this is eternal.
1: Ami örök.
0: Independent.
1: Független.
0: And it is consciousness.
1: És ez a tudatosság.
0: And then from this Om there is this division into gunas.
1: Az Omból ered a gunák megkülönböztetése.
0: This rajas, sattva, rajas, tamas.
1: A három guna, a sattva, rajas és a tamas.
0: And there is developing the Maya, the world.
1: És ezekből fejlődik ki a Maya, a világ.
0: Out of these gunas.
1: Ezekből a gunákból.
0: And what we are, like Swamiji says often, we are like a fish thirsty in the water.
1: És mi olyanok vagyunk, mint a, ahogyan Swamiji mondja, mint a hal a vízben.
0: And all living beings are living in this Om.
1: És minden élőlény az Omban lakik.
0: As embodied beings.
1: Mint megtestesült lények.
0: And now all this knowledge, because consciousness has knowledge.
1: A tudatosságnak van tudása.
0: And all this knowledge is coming through this Om.
1: És mindez a tudás az Omból ered.
0: Om is this divine knowledge.
1: Az Om az isteni tudás.
0: And also the Vedas were written out of Om.
1: És a Védákat is az Omból írták.
0: So Om is this highest symbol of God.
1: Az Om Isten legfelsőbb szimbóluma.
0: And then Holy Guruji says, practice.
1: És azt mondja Holy Guruji akkor, hogy gyakorolj.
0: Repeat all together Om.
1: Ismételjétek együtt az Omot.
0: With this repetition of Om, the divine light will awaken.
1: Az Om ismétlésével felébred az isteni fény.
0: That's why we should constantly meditate on Om.
1: Ezért kell állandóan az Omon meditálnunk.
0: And all your worldly sorrows will be destroyed.
1: És akkor minden világi szenvedés le lesz rombolva.
0: And I was thinking, now in our Western world, yes, we have still this word in our Christian.
1: És most az jutott eszembe, belief. Hogy a nyugati világunkban, a keresztény vallásban is ott van ez a szó.
0: In for a very big church.
1: Egy nagyon, nagyon nagy templom.
0: In German we say Dom.
1: Amit németül azt mondjuk egy nagyon nagy templomra, hogy Dom.
0: The big church, not Dom.
1: Igen, a nagy templomot ugye úgy hívjuk, hogy Dom.
0: This is the house of God.
1: Ez Isten háza.
0: This is Om.
1: Majdnem Om.
0: And also this Amen. No, we say Amen in the church.
1: És amikor azt mondjuk az ima végén, hogy Amen.
0: The source is Aum, Om.
1: Az is olyan hangzású, mint az Om, Aum.
0: This is the basic of all.
1: Ez az, ahogyan az Om így mindennek ott van az alapja.
0: And all saints, all yogis, they keep this Om in their heart.
1: És minden szent és minden jogi az Omot a szívében tartja.
0: Without Om, your spiritual practice is senseless.
1: Om nélkül a spirituális gyakorlásod értelmetlen.
0: And we say also, Vishwa Guruji was telling something sometimes, when you repeat or you hear, listen to a mantra, which is not beginning with Om, it is not complete.
1: És Vishwa Guruji gyakran tanítja nekünk, hogyha egy olyan mantrát hallotok, ami nem az Om-mal kezdődik, az nem teljes.
0: And this also shows that we are disciples of a real divine master.
1: És ez azt is mutatja, hogy mi egy valódi mester tanítványai vagyunk.

0: Because he can give us this knowledge.
1: Mert ő átadja nekünk ezt a tudást.
0: He can give us this information.
1: Átadhatja nekünk ezt az információt.
0: Because he knows that.
1: Mert tudja.
0: Because he is one with that.
1: Mert egy ezzel.
0: Then just that now we do it into our practice.
1: És most csak a gyakorlásunkban nekünk gyakorolnunk kell.
0: And Holy Guruji says, through Om you come into Ananda.
1: Holy Guruji azt írja, az Om segítségével eléred az üdvelteljes boldogságot.
0: This is this divine vibration.
1: Ez az isteni rezgés.
0: All karmas will be purified.
1: Minden tettünk következményétől megtisztulunk.
0: What is a karma?
1: Mit jelent a karma?
0: That is something which is stored in me.
1: Ez valami olyan, ami bennem van eltárolva.
0: Maybe I'm not so conscious about that.
1: Lehet, hogy nem vagyok ennek tudatában.
0: But it is like a shadow.
1: De olyan, mint egy árnyék.
0: Something is closed in me.
1: Valami, ami el van zárva bennem.
0: There is my energy is not free.
1: Amikor az energiám nem szabad.
0: It's blocked, as we can say, no?
1: Mondhatjuk, hogy blokkolva van.
0: And when we are chanting mantras.
1: És amikor mantrákat zengetünk.
0: Because this is the highest divine energy.
1: Mivel ez a legmagasabb rendű isteni energia.
0: This will purify that. This will open these blocked energies.
1: Az fog minket megtisztítani és kinyitni ezeket a blokkolt energiákat.
0: It's very practical.
1: Ez nagyon, nagyon gyakorlatias.
0: We just have to do.
1: Csak tennünk kell.
0: Through the chanting of Om, you will cross the ocean of the world.
1: Az Om zengetése segítségével átszeled a világi óceánt.
0: And my adoration. You are. And now Holy Guruji is speaking to Mahaprabhuji, to deep. You are my personalized form of Om.
1: És most Holy Guruji a mesteréhez fordul és azt mondja, hogy hódolatom neked, aki a megtestesült, a személyként megjelenő Om vagy.
0: And there in Hindi it's written Kahe Matavanand Om ko Vandana Hamari. That means I bow down to you.
1: Lehajolok, meghajolok előtted.
2: Szép nevem van a kicsi. Szívesen gondolsz abban, hogy most van egy gyűrű, a kicsi.

0: देवता ने हम भगवान की जय। शिव शकुंदा शपरम स्वामी महाशुंज गुरुदेव की जय।
1: Now we will chant Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Most a Juga Juga Jivo Maheshwarananda kezdetű bhajant énekeljük.
1: Our Gurudev's guru Paramahansa Swami Madhavananda was writing this bhajan.
2: Ezt a bhajant Paramahansa Swami Madhavananda írta.
1: And he is explaining us.
2: És azt magyarázza el nekünk.
1: That our guru is incarnating since many lives.
2: Hogy a mesterünk sok-sok életen át inkarnálódott.
1: To bring us the teaching of God.
2: Hogy elhozza hozzánk az Istenről szóló tanítást.
1: He showers immortal blessings of Mahaprabhuji to us.
2: Mahaprabhuji végtelen áldásának záporát adja nekünk.
1: And Holy Guruji says it is a big luck to the land of India, Bharat.
2: Holy Guruji azt mondja, hogy nagy szerencse India földje számára.
1: That such a powerful, mighty soul incarnated.
2: Hogy egy ilyen erőteljes, hatalmas lélek inkarnálódott ott.
1: He removes all bad karmas.
2: Aki minden rossz karmánkat eltávolítja.
1: Which are the source of the three kinds of sorrows.
2: Amelyek a szenvedés mindhárom formájának a forrásai.
1: These three tapas.
2: Ez a három tapa.
1: As the full moon.
2: Mint a teli hold.
1: Is cooling down heat.
2: Ami lehűti a levegőt, a forróságot.
1: He develops with us bhakti.
2: Ő bhaktit ébreszt fel bennünk.
1: Devotion to God.
2: Az Isten iránti odaadást.
1: This connection to God.
2: Ezt az Istennel való kapcsolatot.
1: And I think that is a very important, a main thing what we were learning from our Gurudev.
2: És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez a legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk a mesterünktől.
1: In our Western world we are always thinking we are separated from God.
2: A nyugati világunkban mindig azt gondoljuk, hogy el vagyunk különítve Istentől.
1: And he, God is somewhere.
2: Hogy valahol ott van Isten.
1: And we are here.
2: Mi pedig itt vagyunk.
1: But we are not one with that.
2: De nem vagyunk egy vele.
1: But our guru told us, no, it's not like that.
2: De a gurunk azt mondja nekünk, hogy nem, ez nem így van.
1: He gives us the knowledge that we can realize this.
2: Azt a tudást adja nekünk, hogy ezt felismerhessük.
1: We call it self-realization.
2: Ezt hívjuk önmegvalósításnak.
1: Or at the same God realization.
2: Vagy más néven Isten megvalósításnak.
1: And he gives us this knowledge.
2: És ő átadja nekünk ezt a tudást.
1: And he gives us the practice.
2: És átadja nekünk a gyakorlatokat.
1: And with that we can reach this highest.
2: És ennek segítségével elérhetjük ezt a legfelsőbbet.
1: He is above the world.
2: Ő a világ fölött áll.
1: And he is able to give us everything what we need.
2: És képes nekünk átadni mindazt, amire szükségünk van.
1: What do we need?
2: Mire van szükségünk?
1: Knowledge.
2: Tudásra.
1: This knowledge.
2: Erre a tudásra.
1: And we have it.
2: És megvan ez nekünk.
1: And now it's more and more up to us to use it.
2: És most ez tőlünk függ, hogy egyre jobban és jobban használjuk.
1: To get this responsibility to back to us.
2: Most rajtunk van a felelősség.
1: Of course we are connected.
2: Persze, kapcsolatban vagyunk.
1: Our Gurudev is everywhere.
2: Gurudeva mindenütt ott van.
1: But now we shall practice.
2: De most nekünk

0: gyakorolnunk kell.
1: With this knowledge.
0: Ezzel a tudással.
1: To observe ourselves.
0: Megfigyelni önmagunkat.
1: And to realize that.
0: És hogy felismerjük ezt.
1: And he is showing us this path.
0: Megmutatja nekünk az utat.
1: And while he is doing.
0: És miért teszi ezt?
1: He does not need anything for himself.
0: Nem kér semmit cserébe önmagáért. Magának.
1: So with this he is showing us our real nature.
0: Ezzel feltárja előttünk saját valódi természetét.
1: And on the same time in our daily worldly life makes us independent.
0: És ugyanakkor a mindennapi életben pedig függetlenné tesz bennünket.
1: And Holy Guruji says Ma Prabhuji. És always with our Gurudev.
0: És azt mondja Holy Guruji, hogy Mahaprabhuji mindig a mi mesterünkkel van.
1: And Holy Guruji says also, please let us overcome all circumstances.
0: És azt is mondja, hogy kérlek, hadd küzdjünk le minden nehézséget.
1: All trials.
0: Minden nehézséget.

0: Now we will chant Sunosaki Sataguru Garaya.
1: Címe Sunosaki Sataguru Aya.
0: And there I have a short translation from Vishwaguruji. Listen, my dear friend, my inner friend.
1: Hallgass rám, kedves belső barátom.
0: Today my Gurudev came to my house, into my door.
1: Ma Gurudeva eljött a házamhoz, az ajtóm elé.
0: And all my inner flowers, lotuses are opening.
1: És minden belső virágom, a bennem lévő lótusz kinyílt.
0: Each cell of my blood is full of bliss.
1: A vérem minden sejtje telve van boldogsággal.
0: Full love.
1: Szeretettel.
0: Because my Sadguru has come.
1: Mert a Sadgurum eljött.
0: Blessed are those where the Sadguru came for darshan.
1: Áldottak azok, akikhez eljött a Sadguru.
0: And where he came for satsang.
1: És amikor elmegyünk a satsangra.
0: The worm will become a bee.
1: A kis rovar ilyenkor darázssá változik.
0: And he offered us this knowledge, this spiritual knowledge.
1: Ő ajánlja föl nekünk ezt a spirituális tudást.
0: The verse of the life changed completely.
1: A világ, az élet teljesen megváltozik.
0: In one moment from the words of my Gurudev,
1: a Gurudevám szavainak hatására egyetlen pillanat alatt
0: it turns into gold.
1: A aranyjá változik.
0: And there is such a big difference to the value of my life before.
1: És olyan annyira különbözik már az életem attól, ahogy korábban folyt.
0: And that what was before, it's gone.
1: És mindaz, ami korábban volt, elmúlt.
0: If there is a bamboo tree growing in the sandalwood forest.
1: Hogyha van egy bambusz fa, ami a szantál erdőben nő.
0: So he will take this fragrance.
1: Az át fogja venni a szantál illatát.
0: When water is flowing into the Ganga river.
1: Amikor a víz a Ganga folyóba folyik.
0: It will also be Ganga water.
1: Az a víz Ganga vízzé válik. Ganges vízévé válik.
0: You will let go your past karmas.
1: Engedd el a múlt karmáit.
0: And also you will not identify anymore with your previous wishes.
1: És ne azonosítsd magad többé a korábbi kívánságaiddal.
0: When you will do like this,
1: ha így teszel,
0: you will become free from birth and death.
1: Akkor szabaddá válsz a születés és halál körforgásától.
0: Lalananji, who wrote this bhajan,
1: Lalananji az, aki írta ezt a bhajant,
0: has offered his life to his master.
1: Felajánlotta életét a mesternek.
0: To Swami Deep.
1: Swami Deep.
0: Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhujinak.

0: Yes. Te ripiti o mare harinama bina. Te ripiti o mare harinama bina. This is from Guru Nanak.
1: Esta bhajan Guru Nanak irta.
0: And like all saints, they explain us that we should not lose our time.
1: És mint minden szent, ő is azt mondja nekünk, hogy nem szabad elvesztegetnünk az időnket.

0: And to repeat the name of the Lord.
1: És hogy ismételjük Isten nevét.
0: The time is passing.
1: Az idő eltelik.
0: That's why your mind should repeat the name of God.
1: Ez az, amiért Isten nevét kell az elmédben ismételned.
0: And we know that is a form of our mantra.
1: És tudjuk, hogy ez a mantránk egyik formája.
0: If we have the wish to come out of this circle of birth and death.
1: Ha megvan bennünk a vágy, hogy kikerüljünk a születés és halál körforgásából.
0: Or if we want to live a better life.
1: Vagy hogyha jobb életet szeretnénk élni.
0: With more consciousness.
1: Több tudatossággal.
0: More balanced.
1: Több egyensúlyjal.
0: Healthy.
1: Egészségesen.
0: In mind, thoughts, feelings.
1: Az elménkben, a gondolatainkban, az érzéseinkben.
0: In intellect.
1: Az intellektusunkban.
0: In our whole being.
1: Az egész lényünkben.
0: Then we should not lose our time.
1: Akkor nem szabad elvesztegetnünk az időt.
0: And maybe you remember a few days ago, Mama Leleshvasvami Ganeshvapuri was telling us that it is written in Mahashiv Purana.
1: Talán emlékeztek rá, néhány nappal ezelőtt Maha Mandaleshvasvami Ganeshvapuri mondta nekünk, hogy ez a Shiva Puránában van.
0: There is written that a human needs 1,000 lives, good lives.
1: Hogy az ember, hogyha ezernyi jó életet él.
0: And after that he is starting with a longing for more.
1: És utána elkezd vágyakozni még többért.
0: Then he is starting to search something more than only the life.
1: Akkor elkezd keresni valami után, ami több, mint az élet.
0: Already 1,000 good lived lives.
1: Már 1,000 jó életet élt.
0: And then we start to search.
1: És akkor kezdünk el keresni.
0: For a sense.
1: Az keresni egy
0: szentet. If there is something more than only to live daily and.
1: Vagy valamilyen értelmet e mögött, hogy valami több is legyen.
0: Come and go.
1: Menjünk. Mint az, hogy jövünk és megyünk.
0: And I think that we are steps further.
1: És azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk.
0: Because we could find a master.
1: Mert mestert kell keresnünk.
0: We found our guru.
1: Mi megtaláltuk a mesterünket.
0: Or other way around, it is said that the guru found us.
1: Vagy azt is mondhatjuk, hogy a mester talált meg bennünket.
0: But maybe it was like small birds in the nest.
1: De talán olyan volt ez, mintha kis madarak ülnek a hálóban.
0: They are opening the peaks when they are hungry.
1: A fészekben, és amikor éhesek, akkor kitátják a szájukat.
0: And mother or father is coming and giving food.
1: És akkor jönnek a szülők, és megetetik őket.
0: And I think it was in news also, not? We were searching.
1: Azt gondolom, hogy ez velünk is így volt, hiszen kerestünk.
0: And then we could find our Gurudev found us.
1: És így megtalált minket Gurudeva.
0: And Guru Nanak is telling in this bhajan, without the name of God,
1: azt mondja ebben a bhajanban, hogy Isten neve nélkül.
0: It is like a bird without wings.
1: Olyan, mint a madár szárnyak nélkül.
0: Or an elephant without his trunk.
1: Vagy az elefánt az agyarak nélkül.
0: As a wife without her beloved husband.
1: Vagy a feleség a szeretett férje nélkül.
0: Or like a father without son.
1: Vagy az apa a fia nélkül.
0: Like this is a human without the name of God.
1: Olyan az emberi élet is Isten neve nélkül.
0: Like a waterfall without water.
1: Mint a vízesés, amiben nincs víz.
0: Or a cow without milk.
1: Mint a tehén, aminek nincs teje.
0: Or dry earth without rain.
1: Mint a száraz föld, amelyre nem hull eső.
0: Or a fruit tree without fruits.
1: Mint a gyümölcsfa, amelynek nincsenek gyümölcsei.
0: Like this is a human without the name of God.
1: Olyan az ember Isten neve nélkül.
0: Or like a body without eyes.
1: Vagy mint a test szemek nélkül.
0: And the night without moon.
1: Vagy az éjszaka hold nélkül.
0: A church without light.
1: Vagy a templom fény nélkül.
0: Or some learned one without the Vedas.
1: Vagy egy tanult ember, aki nem ismeri a Védákat,

0: És ezt megtehetjük.
1: When we feel this inside.
0: Hogyha érezzük belülről.
1: Then we can say no.
0: És azt is mondhatjuk, hogy nem. Azt mondhatjuk, hogy nem.
1: This I don't want.
0: Ezt nem szeretném.
1: Nothing can happen that makes me proud or
0: nem történhet semmi.
1: Of anger.
0: Ami miatt el kell, hogy öntsön a harag, vagy a féltékenység.
1: This I don't want.
0: Vagy a büszkeség. Ezt nem akarom.
1: I let that go.
0: Hadd menjenek el.
1: I will purify myself.
0: Meg fogom tisztítani
1: liberate
0: önmagam.
1: Myself from
0: fel fogom szabadítani önmagam ezektől.
1: Then
0: akkor
1: we will reach that.
0: Fogjuk elérni ezt.
1: Because in this world
0: mert ebben a világban
1: nothing belongs to us.
0: Nem tartozik semmi sem hozzánk.